0: Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítási programot indítanak és fejlesztik a vasutat. Magyar Péter beszélt arról is, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a gázolajat tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetője által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelőrendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határát kelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette, a roncsokat tavaly találták meg. Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Szabadsághíd felújítása miatt 2016-ban egész nyárra kitiltották az autókat és a villamosokat a hídról. Ezzel egy időben egy spontán hídfoglalás is történt. A hely közösségi térként való használatának azonban akkora sikere lett, hogy 2017-ben már célzottan emiatt rendezték meg újra a Szabi Híd nevű rendezvényt, két-két júliusi és augusztusi hétvégén. A következő két évben a városlakók már rutinszerűen vették birtokba a területet. A Szabadsághíd köztérként való használata természetessé vált. 2020-ban a koronavírus miatt megbénult városban a Szabi Híd ugyan elmaradt, de az újraélesztés jegyében a nyártól őszig tartó időszakban hétvégenként átadták a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak a gépjárműforgalom elől lezárt pesti alsó rakpartot, így bővítve a kikapcsolódásra használható közterületeket. A hídon 2021 májusában megjelent Ferenc József miniszobor függőágyban pihenve ábrázolja a monarchia uralkodóját, utalva ezzel a Szabi híd kezdeményezésre, és arra a tényre, hogy a híd eredetileg a Ferenc József híd nevet kapta.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd Budapest második legújabb Dunahídja, ami közvetlenül az összekötő vasúti híd mellett épült fel. 1995 és 2011 között a Lágymányosi híd nevet viselte, így ez volt az első olyan Dunahíd a városban, ami nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta a nevét. A déli átkelő elsősorban az Expo 96 Budapest elnevezésű világkiállítás kapcsán épült volna meg, ám a nemzetközi kiállítás végül anyagi okok miatt nem valósult meg. A hídra azonban így is szükség volt a Petőfi híd tehermentesítéséhez, illetve, hogy összekössék a Könyves-Kálmán körutat a dél-budai oldal fejlődő területeivel. Az építést 1992-ben kezdték meg, és 1995. októberében adták át a forgalomnak a kész építményt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Michael Jackson emlékfa az Erzsébet téren található. A fát az énekes 2009-es halálakor avatták emlékhelyé. A rajongók több száz fotóval, virágokkal és gyertyákkal emlékeznek a kedvencükre. A különös hangulatú emlékhely már a kedvelt turista célpont lett a belvárosban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Beavatkozik a kormány a gázolajárába. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassza és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában szólt arról is, tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítási programot indítanak és fejlesztik a vasutat. Magyar Péter beszélt arról is, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a gázolajat tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirend előtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt, és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakció vezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakció vezetője viszont a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 000 munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelő rendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határát kelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette, a roncsokat tavaly találták meg. Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyány téren a Kossuth híd emlékkőnél az országház felé mutató lekonyulcsövű kis tankmini szobrot találunk. Az alkotással Kolotkó Mihály gerilla szobrász az 1956-os forradalomnak és az azt követő szovjet megszállásnak állít rendhagyó emléket. A szomorú tank oldalára az 56-os archív fotókon látott módon fehérrel ráírta a ruszkik hazafeliratot. Ez utóbbit lekaparták, majd később a tankot is eltávolították, de Kolotkó újra elkészítette és kihelyezte a szobrot. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 18. kerülete 1950. január 1-én alakult két fő részből, Pest-Szentlőrincből és Pest-Szentimréből. A kerület címerét 1994-ben egységesítették. Rajta mindkét városrész névadó védőszentje is szerepel. A kerület területén található a Liszt Ferenc repülőtér, a főváros nemzetközi repülőtere, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat központi előrejelzője és a Központi Légkörfizikai Intézet is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkánerejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd pályaszerkezetét tartó kábelek szerelvényei a híd 15. szintjétől kezdődnek. Miután ez az emelet elkészült, megkezdhették az acélpályaelemek beemelését. Miután egy daruhajó a helyére szállította és behelyezte az egyes darabokat, 5 napi hegesztés következett, azaz az egyes részek végleges összecsatolása. Csak ezek után lehetett a feszítő kábeleket a helyükre tenni és a húzást megkezdeni. Minden első ütemű feszítés után napfelkeltekor geodéziai méréseket végeztek, melynek eredményei meghatározták a második ütemű feszítést, melyet természetesen újabb hajnali mérés követett. A híd összesen 51 elemből áll, és mivel ezeket nem párosával helyezték el, így időnként aszimmetrikus terhelés hatott a pilonokra, melyek akár 10 cm-t is elmozdultak. Ez azonban mindig visszaállt a szemközti elem behelyezése után. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyulak szigete a Margit sziget régi elnevezése. Bár valóban élt néhány nyula hatalmas zöld területen, a név valószínűleg elírás vagy félrefordítás eredménye. A fáradt fordító vélhetőleg leporumnak, vagyis nyulaknak olvasta a latin leprorum, vagyis leprások szót. A régi városokban, így Velencében is szokás volt, hogy a fertőző betegeket egy-egy városhoz közeli szigetre terelve ápolták. Egy időben a Margit sziget is betölthetett ilyen szerepet. A későbbi korok azonban szívesebben emlékeztek idilli, nyulacskás helyként a ma is kedvelt, parkos ligetes területre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Beavatkozik a kormány a gázolajárába. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítási programot indítanak és fejlesztik a vasutat. Magyar Péter beszélt arról is, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a gázolajat tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetője által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelőrendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a Földközi-tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette, a roncsokat tavaly találták meg. Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budai Dunaparton a Budapesti Műszaki Egyetem előtt 2014 óta üzemel a Zöld Sziget, amely a dunai hajók számára nyújt széleskörű szolgáltatást, és egyben természetvédelmi szempontból is nagy szolgálatot tesz környezetünk megóvása érdekében. A napelemmel is működő létesítmény mellé kikötve a hajók egy helyben tankolhatnak, friss vizet vehetnek fel, valamint leadhatják a szennyvizet, a használt motorolajat vagy sütőolajat. A Zöld Sziget minden a Dunán közlekedő hajót ki tud szolgálni, legyen az motorcsónak vagy kabinhajó. A projekt, amelyben egy hasonló szolgáltatásokat nyújtó hajó is működik, 2 millió euróból valósult meg.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszobású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clark Ádám tér a Lánchíd építésével kapcsolatban a Főutca és a Várhegy között a hídépítési munkák felvonulási területeként keletkezett, majd a híd megnyitásával térré bővült. Először Lánchíd tér a neve, később az 1861-ben megnyílt Budai Népszínházról Népszínház, illetve az Alagútról Alagút tér volt az útbaigazító az ismert neve mellett. 1912-ben nyerte el a végleges nevét. Itt áll a Magyar Országutak 0 kilométert jelző szoborköve, és 1907-től van villamos járat a tér alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Beavatkozik a kormány a gázolajárába. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassza és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítási programot indítanak és fejlesztik a vasutat. Magyar Péter beszélt arról is, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a gázolajat tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 000 munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelő rendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette, a roncsokat tavaly találták meg. Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ első közparkja a budapesti Városliget. Az egykori mocsaras területet Mária Terézia parancsára feltöltötték és fákkal ültették be. A park ebben az állapotában nem volt alkalmas nagyobb építkezésekre. A 19. század végére a fák között sétautak alakultak ki, ezzel pedig a sok főúri diszkert mellett megszületett az első szabadon látogatható közpark. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legkeskenyebb háza mindössze 6 méter és 20 centiméter széles. Az épület az Erzsébet híd közelében a Duna-Budai partján áll. 1896-ban, épp a millennium idején, Wenyrép Fülöp és Spiegel Frigyes építészek tervezték az Amszterdamhoz hasonló Hamza városok házainak mintájára. A kecses épületnek több híres tulajdonosa is lakója volt. Itt élt gróf Leiningen Westerburg Armin, az aradi vértanúk egyikének gyermeke, és itt bérelt műtermet Mátrai Vilmos festőművész is, aki a mintarajziskola és rajztanárképző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, színház könyvben. Hiánypótló könyvvel jelentkezik az Udvari Kamara Színház. Csütörtökön egy különleges könyvbemutató keretében az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet épületében Andrássy Attila színdarabjaihoz készítettek neves történészek rövid szakmai háttéranyagot, ezek a drámák után olvashatók és értékes információként szolgálnak az adott személyekről és korokról. A reggeli express vendége Andrássy Attila, Jászai Mari díjas rendező és író. Ez a könyv már megvolt, csak össze kellett tenni?
2: Ezek a szövegek már megvoltak, és hát színre is lettek állítva. Nyilvánvaló, hogy a könyv számára azért bizonyos módosításokat, meg hát közben múlik az idő, itt-ott az ember kihúz, meg hozzáír. De valójában ezek azok a színdarabok, amiket az Udvari Kamara Színházban színre vittünk, és amik forráskutatások alapján lettek megírva. Tudni kell azt, hogy például a 18-ról, a Magyar Királyság utolsó hetéről, 1918-ban, de 15 évig kutattam, de hát az Anzsó, az is egy komoly kutatást igényelt, ott dr. Bárány Attila segített a kutatásban, de az összes többinél, az összes színdarabnál mindig kutatókat vontunk be, egyetemi tanárokat vontunk be, hozzáolvastam, tehát ez valójában a szenvedélyem, és ennek a szenvedélynek az eredménye ez a könyv, ami meg kell valljam, sokak szerint szenvedélyes. Azért lehet drámákat, színdarabokat és tragédiákat írni, mert sorsunkban benne van Isten irányunkban történő megmutatkozása az időben. És hogyha a történésekről a lényegtelent leámozzuk, és marad a lényeg, akkor praktikusan egy nagyon mély előadást, nagyon mély szöveget, nagyon mély élményt kapunk, hiszen az az élmény a létezésünk lényegéről szól. Na most ezért érdemes színdarabokat írni, ezért érdemes színházat létrehozni, csinálni. Tehát erről szól a könyv. Ezek nem dokumentumdrámák, de ami megtörténik bennük, meg a neveknek a nagy része, az valós. Mi több, a cselekedeteknek a nagy része is, ha nem is egészen pontos, de valós. Tehát itt a Karádiba megkerestük Basil Rigbridger Davidsont, aki az angol titkosszolgálatnak volt az ügynöke, a The Times újságírói fedésében. Megnéztük az ő sorsát, megnéztük, hogy egy újszászi tábornok volt Karádinak a vőlegény, a kedvese, és ettől válik érdekessé az egész történet, mert ott van egy díva, és ott van a hírszerzés feje. És akkor azzal be van kötve az egész európai történetbe a színdarab, és kapunk egy képet arról az időről, amit valójában hát én 56-ban születtem, az én nagyszüleim, valószínűleg önnek a dédszülei éltek meg.
1: Igen.
2: Mert amikor végig kutatjuk a valós történéseket, akkor kirajzolódik a dráma önmagától. Persze akkor még meg kell írni a párbeszédet, a cselekményt összefűzni, érdekessé tenni, de valójában maga a jelenünket eredményező múltunk, mert nem szeretem a történelem szót használni, hanem a jelenünket eredményező múltunk az rendkívül változatos, kiszámíthatatlan, és olyan fordulatokat hoz önmagába, ami azonnal kiordít a színrevitelre. Csak meg kell ezeket találni, és nem szabad a képzeletet képzelgésé engedni. Hanem a megtörtént eseményekhez kell kötni a képzeletet, és akkor kapunk egy valós képet, mi több ez a valós kép, ez mély kép is lesz, tartalmazni fogja Isten irányunkba történő megmutatkozását az időben.
1: Azért kapunk színházat is, ugye?
2: Pál Péter és Túrzsi Zsolna művészek fognak felolvasni a darabokból. De azon kívül a kutatómunkáról dr. Bárány Attila és dr. Guitman Barnabás fog szintén szólni, és ugye hát Szigeti Rékával, a színházunk egyik dramaturgiával fogok én is beszélgetni, és a kérdésekre is válaszolom. Tehát szeretném, hogyha ez egy élő valami lenne. Mindig a közönség is megállít a színdarabok után, előtt, és akkor az előző színdarabról vagy arról kérdez, vagy a kutató munkáról kérdez. Ez egy felfedező munka. Ez olyan, mint amikor a gyermek kiszalad a nagyvilágba, vagy a város utcaira, és elkezdi megismerni, hogy mi is van az a sor, nézd csak ott egy tér, hova vezet ez az út? Ez egy ilyen élményt ad az embernek a kutatás. És akkor annak az eredménye, az pedig lényegében pont az én. Amikor az Anzsúról kimennek a középiskolások, mert több történelem tanár hozza a középiskolásokat, egyetemi tanár hozza az egyetemistákat, akkor a történészek közül, tehát a történész hallgatók közül már ritkábban nyilvánvalóan, de a középiskolások rendszeresen veszik elő a telefont, és írják be, hogy a Durazzói Károly, a különböző neveket, amit hallottak. Hát van olyan közismert politológus barátom, akinek több diplomás kedves lánya, az a 18-at nézvén még nem hallott Uzsaki Báró Szurmai Sándorról, és akkor az előadás után látom, hogy üti be a nevét, hogy a Wikipédián megnézze. Most ekkor érjük el a cél, mert akkor megnyílik előttük az a múlt, ami előttünk is nyitott, és amit próbálunk értelmezni, mert tudnunk kell, hogy honnan jöttünk, hol. Csak ha egészen pontosan tudjuk, hogy honnan jöttünk, akkor tudjuk, hogy hol vagyunk. És ez esetben tudjuk meghatározni, hogy hova tartunk.
1: Az időpont tehát csütörtök délután az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet épületében 14 órakor kezdődik a könyvbemutató professzor dr. Bárány Attila történész, egyetemi tanár megnyitójával. És természetesen ott lesz a könyv szerzője, a Reggeli Express vendége, az Udvari Kamaraszínház rendezője, Andrássy Attila is.

Befutott a reggeli Express főváros centrikus program ajánlója, remek programokkal először hétvégére invitáljuk Önöket a Petőfi Irodalmi Múzeumba, de az irodalommal ellentétben, illetve mellett szorosan és barátilag érkezik a második Fix Iparművészeti Fesztivál. A háromnapos esemény több mint 100 alkotón keresztül mutatja meg a kortárs magyar iparművészet sokszínűségét, a porcelántól, a kerámiától, az üvegen, ékszereken és textilen át egészen az illusztrációig. A fesztivál egyszerre vásár, szakmai és kulturális program, valamint találkozási lehetőség alkotók és közönség között, üvegből, ékszerötletből műalkotás, tehát 11-e és 13-a között a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Szerdán, vagyis hogy szeptember 2. szerdáján, mert így hivatalos, a Budavári Palotában indul a 35. Budapest Borfesztivál. A 4 nap során a több ezer hazai bor mellett az amerikai kontinens bor kultúrája kerül most fókuszba, így Kalifornia ízeit és az Andok kincseit is meg lehet kóstolni. A fesztiválon a Vin Agora Borkaszinó is várja a látogatókat, ahol játékos formában lehet próbára tenni a borismeretet és az érzékeket. A Nébih Borkvíz bárban kóstolók, boros kvízek, ügyességi játékok és edukációs programok segítségével kerülhetünk közelebb a magyar borok világához. Az igényes gasztronómiai kínálatot szakmai programok is kiegészítik, esténként pedig jazz, blues, pop, folk és country koncertek, valamint DJ-k gondoskodnak a hangulatról, úgyhogy egészségükre, valamint minden programhoz jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Beavatkozik a kormány a gázolaj árába. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítási programot indítanak és fejlesztik a vasutat. Magyar Péter beszélt arról is, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a gázolajat tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetője által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelőrendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg. Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bojdosó Nagy Bianca, a Brain Bar ügyvezető igazgatója és Beros Loretta, pszichológus. Szervusztok, szeretettel köszöntelek benneteket.
2: Sziasztok, köszöntjük a hallgatókat.
3: És köszönjük a meghívást.
1: Örülök, hogy eljöttetek. Szeptember 17-én és 18-án lesz Budapesten a Brain Bar, melynek idén a Magyar Zeneháza ad otthont. Hát a mottója, vagy pontosabban a címe talán, az nagyon izgalmas, és már is tovább gondolásra ösztökéli az embert. Egy meg egy, egyenlő három. Mégis mire utal ez a cím?
2: Így van, a Brain Bar ugyebár egy jövő fesztivál, tehát mindennel foglalkozunk, ami érinti a jövőnket, és azt, hogy hogyan fogunk élni a következő évtizedekben, de minden évben adunk egy kerettémát, és szerintem is nagyon izgalmas lett az idei kerettéma, ami elvileg egy egyszerű egyenlet, egy meg egy egyenlő három, de mégis nagyon elgondolkodtató, ugyanis azt jelenti a téma, hogy a közösség mennyivel többet ad, és mennyivel többet jelent, mint az egyének összessége. Tehát közösségben többet tudunk létrehozni, többre vagyunk képesek, és a közösségek erejét szeretnénk az idei évben egy kicsit megünnepelni.
1: És hogyan kapcsolódik a pszichológia ehhez? Tehát most így hirtelen az jutott eszembe, hogy nyilván a jövőben is szükség lesz a pszichológiai megközelítésekre, de hogy mi az a tematika, Loretta, amivel a közönség elé állsz?
3: Alapvetően én ugye a magyar társadalomnak a traumatizáltságával kapcsolatos panelbeszélgetést fogom vezetni, illetve szakértőként is jelen leszek. És hát szerintem a jövővel kapcsolatosan így maga ez a közösségi fókusz ez azért nagyon fontos, mert most, ahogy ez az AI világ erősödik, talán még egy kicsit több figyelmet kell fordítanunk arra, hogy az emberi kapcsolataink milyenek, hogy közösségekben hogy működünk, hiszen ez az embernek egy alapvető szükséglete, hogy valahova tartozzon.
1: És mit ad mondjuk a közösség, vagy akár a baráti kapcsolat ahhoz, hogyha valakinek feldolgozandó lelki problémája vagy traumája van?
3: Hát alapvetően, ha már meghallgatást ad, ha már egy olyan támaszt ad, amire lehet, vagy amihez lehet fordulni, akkor már jók vagyunk szerintem. Tehát azt nem várhatjuk el nyilván a közösségünktől, vagy a barátainktól, hogy a pszichológusunk legyen, de sokszor nem is kell pszichológus.
1: Tényleg? Ezt mondja egy pszichológus. Tessék.
3: Igen.
1: Mert hogy elég az, hogyha az
3: elég
1: ember
3: az, hogyha van értő figyelem, odafordulás, és aztán, tehát hogy nehézségeken nem csak pszichológussal lehet túllendülni, hanem társas támogatással is, ez az egyik legfontosabb a nehézségek túlélésében.
2: Uh-huh. És hozzátenném, hogy ugye, ami miatt is választottuk ezt a témát, ez szerintem fontos kiemelni, hogy miközben egyre több helyen vagyunk összekapcsolva elvileg a digitalizációnak, köszönhetően azért egyre több a magányos ember, és azért a mi fiatal célcsoportunkban is rengetegen félnek az elmagányosodástól. És ezért is fontos az, hogy közösségben, mint például a Brain Baron, olyan dolgokat tudjanak megbeszélni, ami esetleg a félelmeikkel kapcsolatos, a jövőképükkel kapcsolatos, hogy tovább tudjanak valamilyen módon ez ellendülni.
1: Hát ha már most a fiatalokat és a jövőképet hoztad szóba, akkor valóban nagyon sok félelemmel néznek szembe a mai fiatalok, akár csak a klímaszorong. Tehát, hogy egész egyszerűen olyan témák vesznek körül most minket, olyan félelemkeltő jövőképek, amelyekkel nagyon nehéz mit kezdeni.
3: Igen, meg amit még itt említenék, hogy azért azt látjuk, hogy nagyon polarizálódik a világ mostanában, tehát azt is látjuk, hogy a fiatalokat egyre jobban érdekli például a politika is, szóval, hogy valójában itt ez egy ilyen aranybánya szerintem, olyan szempontból, hogy mi lehet szorongani.
1: Az, hogy a fiatalokat egyre jobban érinti, vagy érdekli a politika, az ugye nagyon jó, mert hogy akkor talán azt érzik, hogy beleszólásuk van a társadalom alakításába, illetve a jövőjüket érintő kérdésekre.
2: Mi abszolút azt érezzük, hogy a Brain Baron egy nagyon aktív célcsoport van jelen, akik folyamatosan szeretnének kérdezni, szeretnének megvitatni dolgokat, és pontosan ezért ilyenek a formátumaink is, hogy ők tudjanak a nemzetközi előadókkal, a panelbeszélgetéseknek a tagjaival interaktálni és beszélgetni, akár ott a panelbeszélgetés végén, vagy akár külön egy másik formátumban.
1: Erre, Loretta, nálad is lesz lehetőség?
3: Igen, én úgy tudom, hogy igen. kicsit tartok is a kérdésektől.
1: Miért?
3: Mindig attól tartok, hogy majd nem tudok rá válaszolni, de hát majd kiderül ott helyszínen.
1: Mindenre kell válaszolni? Szóval nem mindenre.
2: Szerintem nem. Igen. Én azt szoktam mondani, hogy a Brain Bar arról híres, vagy azt szeretjük mondani magunkról, hogy érkezel egy tucat kérdéssel, és körülbelül 10-szer többel mész haza, de viszont azok nagyon jó kérdések, amikkel hazamész, és ezen tudsz gondolkodni. és majd később reméljük egy másik közösségben ezt megvitatni.
3: Igen, meg én azt gondolom egyébként ezzel a kérdezési lehetőséggel, hogyha nem is tudunk válaszolni, de hogy valahogy ezt az előadó és hallgató közti távolságot csökkenti ezt a valami fajta hierarchiát. Szóval ilyen szempontból ezt nagyon jó ötletnek tartom. Másrészt meg azért én a tavalyi tapasztalatom alapján a BrainBart egy ilyen közös gondolkodásra ösztönző valaminek tartom, szóval, hogy igen, nem biztos, hogy mindenre kell válaszolni.
1: Köszönöm. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Beros Loretta, pszichológus, és Bujdosó Nagy Bianca, a BrainBart ügyvezető igazgatója itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bujdosó Nagy Bianca, a Brain Bar ügyvezető igazgatója, és Berost Loretta, pszichológus. Ugye mindketten ott lesztek az idei Brain Bar fesztiválon, amely szeptember 17-én és 18-án lesz a Magyar Zeneházában. Az előbb arról beszélgetünk, hogy milyen izgalmas ez a motto, egy meg egy, egyenlő három, és Loretta is egy panelbeszélgetésen vesz majd részt, de milyen egyéb panelbeszélgetésekre készülhet a közönség?
1: Rengeteg témát dolgozunk fel szerencsére, és azt gondolom, hogy mindenki fog olyat találni, sőt, van lesz olyan, aki egyszerre, kettőre szeretne beülni, de hogy mik azok a témák, amik a leginkább érdeklik a fiatal célközönséget, és nem csak a fiatalokat. Lesz egy nagy demográfia vitánk, miszerint megoldás vagy katasztrófa a népességcsökkenés. Nekem nagy kedvencem az újra menője az elköteleződés, a Z-generáció és a házasság kapcsolata például, vagy a fejlődhet-e egy civilizáció alkohol nélkül. Tehát gyakorlatilag igaz-e, hogy a jelenlegi fiatal generációk kevesebbet isznak, és ha igen, ez hova vezet, és akkor visszatérhetünk a közösségek témájához, hogy akkor hogyan tudnak közösségben ismerkedni, kell-e ehhez, vagy hogy mit érez és gondol a halálról az Z-generáció. Tehát rengeteg olyan témánk van, és akkor még elővennék egy újabb témát, ami szorongáshoz adhatok ott, ugye mit tanuljak, vagy ne tanuljak az AI előretörésével. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, vagy olyan aktuális kérdéseket is megvitatunk, mint a 16 évesek választójoga. Szóval van bőven téma, amit feldolgozunk.
0: Most engem a halál ragadott meg, nem is tudom, hogy miért, de hogy milyen... Hát mindannyiunkat foglalkoztat, tehát gyakorlatilag talán gyerekkorunktól kezdve végigkövet minket a halál, amikor nem értjük, hogy a nagypapa miért halt meg, elaludt, ahogy mondták esetleg a szüleink, ott van a felhőkben. Szóval, hogy mit tud kezdeni az ember az élete során a halállal, hogyan változik mindez? Hát Loretta, kérlek szépen, így 24 órában akkor adj erről felvilágosítás különböző nézőpontokból.
2: Jó, én nekem a leghangosabb különbség az mindig a keleti és a nyugati kultúra közötti különbség, ugye mi itt azért úgy eléggé, hogy is mondjam, olyan távol tartjuk magunkat ettől a halálkérdéstől, tehát nem jobb, persze vannak nyitott koporsós temetések, de hogy azért úgy nem igazán van közel hozzánk ez a kérdés, meg én azt gondolom, hogy nagyon sokan kerülik is ezt a témát, és úgy igazán a gondolataikban sem szeretik, hogyha benne marad. Egyébként minden félelemnek a valahol a gyökere a halálfélelem, minden szorongásnak a gyökere a halálfélelem, és minél jobban félünk valamitől, annál kevésbé akarunk rá gondolni, és azzal még jobban erősítjük a szorongásunkat, a félelmünket. Míg a keleti társadalmakban azért ez sokkal emberközelibb dolog, úgyhogy én azt gondolom, hogy azt tudjuk tenni vele, hogy nekem a pszichológusom mondta, amikor volt egy ilyen halállal kapcsolatos rettegésem, hogy hát Loretta, menjen el a falig, onnan már nincs tovább. Tehát, hogy engedjük közel magunkhoz ezt a gondolatot, ezt a témát, és akkor rá fogunk jönni, hogy attól, hogy gondolunk rá, attól még nem halunk meg.
1: Szerintem ezért is fontos, hogy beszélünk ilyenekről egy fesztiválon, mert hogy nagyon sok olyan téma van, mint ahogy említetted, amit nem engedünk magunkhoz közel, mégis a szorongásunknak egy fontos eleme és része, és ezért kell ezeket kitenni, és gyakorlatilag nyíltan megvitatni.
0: És ha közel engedjük ezeket a nehéz témákat, nehéz kérdéseket, akkor sokkal inkább érthetővé válnak, jobban körvonalazódnak, nem?
2: Legalábbis a mi hozzáállásunk biztosan. Tehát most azért a halál az szerintem, na, szóval, hogy én nagyon érdeklődő vagyok ilyen mindenféle biológia irányába, meg mindenfele. Szerintem a halál az még mindig egy eléggé körülírhatatlan, megmagyarázhatatlan dolog, meg ugye szokták mondani, hogy onnan még soha nem jött vissza senki, hogy elmondja, hogy mi van ott. Szóval, hogy valójában megérteni válaszokat kapni nem fogunk, de az, hogy én merek ezen gondolkodni, vagy merek erről beszélni, ez már ad egy ilyen békét talán a témával kapcsolatban.
0: Hát akkor most lépjünk túl a halálon. Egyébként nem lehet, de most a beszélgetésben igen. A Brain Baron milyen nézőpontból vizsgáljátok például ezt a témát?
1: Szerintem nagyon fontos, ezt mindegyik témára el tudom mondani, hogy ugye a Brain Barnak az alapvetése, hogy minél több nézőpont legyen egy színpadon belül. Tehát olyan esetleg új látásmódokat mutassunk be ezzel kapcsolatban, most kettőt például felsorolt Loretta, de hogy olyan új látásmódokat mutassunk be, ami alapján a néző el tud gondolkodni, hogy mondjuk ő melyikkel ért egyet, vagy mi van akkor, hogyha egyikőjükkel sem ért egyet, vagy mi van akkor, ha mind a kettő-három szereplőtől egy-egy gondolattal egyetért, hova tartozik ő. Tehát ez szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy, és ezért említettem a több kérdéssel mész haza dolgot, hogy nem szabad egyoldalúan megmutatni témákat, főleg ilyen mélységű és nehézségű témákat, úgyhogy az agenda csapatunk azon dolgozik egyébként egész évben, hogy minél színesebbek legyenek ezek a panelbeszélgetések.
0: Ez egy kicsit olyan, mintha az ember belépne egy ajtón, és aztán ott egy újabb ajtót talál, amit kinyithat, és többet, aztán megint
2: többet,
0: pláne. Na hát ez a Brain Bar, ami szeptember 17-én és 18-án lesz. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Berost Loretta pszichológussal és Bujdosó Nagy Biankával, a Brain Bar ügyvezető igazgatójával.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Beavatkozik a kormány a gázolajárába. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítási programot indítanak és fejlesztik a vasutat. Magyar Péter beszélt arról is, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a gázolajat tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelőrendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette, a roncsokat tavaly találták meg. Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bojdosó Nagy Bianca, a Brain Bar ügyvezető igazgatója és Beros Loretta pszichológus. Én valamiben biztos vagyok abban, hogy hol lesztek szeptember 17-én és 18-án, a válasz pedig a Magyar Zeneháza, hiszen ott lesz az idei Brain Bar. Az előbb arról beszélgettünk, hogy milyen panelbeszélgetések lesznek, pontosabban milyen témában. Hát tényleg egyik izgalmasabb, mint a másik, de itt van közte az elköteleződés, ami hát az ember egész élete során nagyon sokszor kérdéseket vet fel, talán tele vagyunk vágyjal, félelemmel e tekintetben, sőt sokszor egy kicsit előre-hátra lépegetünk, szóval hogy ez nem is csak a fiatalokat érinti, hanem minden korosztályt. De ti mire gondoltatok akkor, amikor ezt a fontos témát?
1: Mi alapvetően arra gondoltunk, hogy azért egy ilyen érdekes trend körvonalazódik, hogy az Z-generációban kutatások szerint azért egyre többek számára újra vonzó egy stabil, akár korai esküvel megáldott házasság, és hogy hogyan lehet ezt a tendenciát gyakorlatilag mérni, tényleg így van-e, miért lett újra vonzó az elköteleződés, hogyan lehet hosszú távon elköteleződésben élni, házasságban élni, mondjuk folyamatos online csábítás korában, tehát hogy egyre-egyre több információ és zaj van körülöttünk, úgyhogy ez az, amiről például beszélgetni fog dr. Tapolyai Emőke, Frejda Monkos, aki orvostanhallgató és regényíró és friss házas, és Frey Cupon Réka, gyógypedagógus. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma, és azt gondolom, hogy ugye nagyon sokat kutatunk a fiatalok körében fókusz csoportos kutatáson is beszélgetünk velük, kérdőíves kutatáson is beszélgetünk. Voltunk évelején gimnáziumokban is, és ez a téma nagyon sokszor előjött, hogy például az a pár, akivel jelenleg együtt vannak, akár egész gimnázium alatt együtt voltak, hogy velük szeretnék az egész életüket leélni, és miért várjanak, és miért ne döntsenek úgy, hogy megházasodnak. Tehát több ilyen impulzus is ért minket az év során.
0: De mit értünk elköteleződés alatt? De csak a házasság?
2: Hát, nem feltétlen csak a házasság, tehát az, hogy mondjuk együtt élünk, és exkluzívan tényleg csak egymással vagyunk, az már elköteleződés, tehát nem feltétlen a házasságban kell, hogy ez kicsúcsosodjon, de hogy beszéltél erről, én is látom ezt a mintázatot pszichológusként, hogy mostanában az Z-generáció az egyre inkább nyitott újra az elköteleződésre, és akkor már átkötném az én panelbeszélgetésemre, hogy lehet-e egy egész társadalom traumatizált. Az az érdekes, és most ezt egy generációra szűkítem, hogy ahogy elfogyott, vagy ahogy, hogy fogalmazzam meg, tehát az a generáció, akinek a szüleinek azokat az ajánlásokat tették, hogy hagyd sírni a gyereket, nem kell fölvenni, mert majd tehát a fejedre nő, meg ki fogja használni, ugye csecsemő azért nem tud így nagyon manipulálgatni senkit. Ahogy ez a generáció, hogy is mondjam, felnőtt, ott nagyon sokan vannak, akik elköteleződési problémákkal küzdenek. Miért? Mert megtanulták, hogy az elsődleges kapcsolatukhoz nem biztos, hogy mindig fordulhatnak. És akkor most jön a Z-generáció, akinek a szüleit már nem erre tanították, és akkor itt van ennek a következménye.
0: Mert hogy ők már kötődő nevelésben részesültek?
2: Ők már lehet, hogy más, igen. Mm-hmm. Tehát, hogy ők az ő szüleiknek már nem azt sorolták, hogy hagyják sírni a gyereket, majd lenyugtatja magát.
0: Mm-hmm. Mennyi szempont van itt, ugye, akár csak ebben az egy témában is, de az előbb említetted a fiatal házas alkotót, írót.
1: Igen, Frejda Monkos.
0: Frejda Monkos, akinek kapcsán azt is elmondtad, hogy egyébként is a fiatal tehetségeket keresitek. Ez mit jelent?
1: Hát fontos feladatunknak tartjuk azt, hogy megmutassunk világhírű nemzetközi előadók mellett fiatal magyar tehetségeket is, hiszen a jelenlévő fiatalok ebből tudnak igazán inspirálódni, hogy ők is hova tudnak eljutni. Úgyhogy igen, Frejda Monkos orvostanhallgató és író mellett például ilyen Novák Blanka kutató és tudománykommunikátor, aki szintén moderátorunk is lesz idén, valamint Elek Anna adattudós, tehát tényleg nagyon szerteágazó, de a magyar tudomány egyik fiatal úttörője, akinek nagyon örülök, szintén jelen lesz a színpadon, hogy Pócs Gáspár, aki már az általános iskola befejezésekor tanulmányt írt az önmagát fejlesztő mesterséges intelligencia működéséről.
0: Általános iskola?
1: Igen.
0: 14 évesen?
1: Igen, így van. És idén pedig egy San Franciscó-i AI konferencia legfiatalabb előadója volt, és most a Brain Bar színpadán köszönhetjük majd.
0: És akkor lehet őt is kérdezni.
1: Igen.
0: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, én meg benneteket kérdezlek. Pontosabban beszélgetünk, hiszen ez sokkal inkább az, mint ahogy egyébként a Brain Baron is történik.
1: Igen.
0: Jövünk vissza Beros Loretta pszichológussal és Bújdosó Nagy Biankával, a Brain Bar ügyvezető igazgatójával itt az Intermezzóban.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bujdosó Nagy Bianca, a Brain Bar ügyvezető igazgatója és Beros Loretta, pszichológus. Ugye szeptember 17-én és 18-án rendezitek meg idén a Brain Bart a Magyar Zeneházában, és hát a motto az 1+1=3, az valami olyasmire utal, hogy mi az, amit együtt, közösen létre tudunk hozni, de hát egyedül nem feltétlenül. Kik lesznek azok a nemzetközi előadók, Bianca, akikről mindenképpen szót ejtenél?
2: Annyival egészíteném ki a beharangozódat, hogy Magyar Zeneháza és Városliget, hiszen a Városligetben is lesznek színpadjaink, idén 7 színpadunk lesz összesen, úgyhogy mindenki abszolút talál magának izgalmas programot.
1: Tehát kint is lesznek, meg bent is.
2: Igen, kint is leszünk, bent is leszünk, úgyhogy érdemes körülnézni az agendába már most, hogy összetudja állítani az ember, hogy melyik órában éppen mit szeretne megnézni. A nemzetközi speakerek közül, akit kiemelnénk, az például Cory Doctorow, aki sci-fi író, többszörös New York Times bestseller szerző és egy technológiai aktivista, kinek a könyveinek a közös kérdése, ki irányítja a technológiát manapság, kinek az érdekeit szolgálja, ugyanaz-e az internet ma, mint amikor született, ugyanazt szolgálja-e, vagy hogyan tudjuk esetleg a hatalmat visszaszerezni a nagyvállalatoktól és a platformoktól, úgyhogy ez nagyon izgalmas lesz, és egy teljesen más típusú speakert említenék, Carlo Rovelli, aki elméleti fizikus, ő a modern tudomány egyik legolvasottabb szerzője, én nagyon várom az előadását, mert ő tényleg az a karakter, aki a világegyetem legbonyolultabb dolgairól is nagyon közérthetően és költőien tud beszélni, úgyhogy már a felkészítő beszélgetések is fantasztikusak voltak vele. De hogy harmadiknak egy olyat mondjak, amire remélem, hogy Loretta is el fog menni. A világ egyik legismertebb alvásbiológusa érkezik hozzánk, Philippa Gender, aki arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen következményekkel jár, ha folyamatosan megpróbáljuk felülírni a testünk működését, és nem tartjuk tiszteletben azt, hogy hogyan kellene a napjainkat tölteni. Szerintem ez egy nagyon izgalmas téma, mert biztos vagyok benne, hogy nem törődünk nap mint nap ezzel, hogy milyen következményei vannak az alvás megvonásnak, vagy esetleg annak, hogy nem a típusunknak megfelelően fekszünk le, vagy kelünk fel.
1: A típusunk alatt mit értesz?
2: Hát vannak ugye, akiknek jót tesz, hogyha korán kelő, de mondjuk...
1: Ez a pacsírta meg a magadat.
2: Igen.
1: Okay. Arról nagyon sokat lehet hallani, hogy milyen fontos a 7, 8 vagy 9 óra alvás, most nem tudom pontosan, vagy attól függ, hogy kinek mennyi, de az életünk során azért olykor mégis abban a helyzetben kerülünk, hogy egyszerűen nem megy az alvás, és az alvást azt nem lehet akarattal elérni. Tehát én minél jobban akarok aludni, annál tágabbra nyílt szemekkel fekszem.
3: Igen. Egyébként az alvás az akkor válik központi témává valahogy minden kliensem életében, amikor éppen nem tud aludni. Tehát, hogy annyira egy természetes dolognak vesszük, hogy hát persze lefekszünk, alszunk, és akkor másnap fölkelünk, hogy egyszerűen nem fordítunk rá elég figyelmet, és akkor utána jön a tűzoltás, hogy amikor már nem tudok aludni, mert egy szorongásom mondjuk annyira elhatalmasodott, vagy éppen a kiégés szélén vagyok, vagy olyan stressznek vagyok kitéve, hogy nem tudok aludni, akkor meg ugye tanuljuk szépen ezeket a technikákat, hogy hogyan lehet elaludni mégis akkor, amikor el akarok aludni, de nem akarhatok túlságosan elaludni, mert akkor nem alszom el.
1: És az ember ugye hogyan állítja le a gondolatait, szóval ez is egy érdekes kérdés. Igen, lehet, hogy erről is szó lesz.
2: Igen, és szerintem ebben is az a nagyon fontos, hogy én bevallom, fiatalabb koromban nem nagyon foglalkoztam az alvásommal, és senki be sem hozta számomra ezt a témát, hogy erre figyelnem kell. Mostanában már igen, mert ugye előfordul, ha esetleg nem tudok aludni, úgyhogy ez mind nagyon fontos része lehet, mondjuk egy megelőzésnek is, hogyha valaki egy ilyen beszélgetésre ellátogat, és megtudja, hogy tényleg milyen következményei vannak ennek, vagy hogy hogyan is kéne igazából élnünk, aludnunk, és foglalkoznunk ezzel.
3: Hát meg azért én itt hozzátenném, hogy a fiatalabb korosztálynak azért kifejezetten jó felhívni a figyelmét az alvás fontosságára, mert ugye most az a generáció, vagy az a korosztály fog jönni, akik azért még úgy nagyjából benne vannak a továbbtanulásban, vagy továbbtanulás előtt állnak. Na most ugye a tudás, az emlékek konszolidációja az alvás közben történik, és hát azért egy egyetemen nagyon könnyű az alvást feláldozni a buliért, de hát az nem biztos, hogy annyira hatékony lesz.
1: Illetve hogyan lehet felkészülni napközben az alvásra? Mert most az jutott eszembe, hogy valószínűleg nem akkor kezdődik az alvás probléma, amikor lefekszünk aludni, hanem már az egész nap során, ugye, jelen van. Tehát, hogy mi az, amit meg tudunk tenni önmagunkért, hogy jól aludjunk este?
3: Én azt gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, amit nem lehet így elszakítottan minden más pszichológiai vagy fiziológiai dologtól kezelni. Tehát az például, hogy azt megtehetem, hogy szépen lassítom magam a nap végére, hogy kevesebb képernyőidőm van már a nap végén, a kék fénytől távol maradok, esetleg könyvet olvasok, fizikai könyvet, nem egy iPad-en letöltött valamit. Szóval rengeteg mindent nyilván lehet már úgy kezdeni a napot, hogy a típusomnak megfelelően kelek fel. Szóval, hogy igazából ezt megint csak ilyen egyben nézve lehet kezelni.
1: Hmm. Jó, hát azért a hallgatóink még ne menjenek aludni, vagy aki szeretne aludni, igen.
3: Még 6-kor ebben simán lehet.
1: Aki olyan típus, ugye?
3: Igen.
1: Szeptember 17-én, 18-án, tehát Brain Bar a Magyar Zeneházában és a Városligetben 7 színpadon. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és egy kis betekintést engedtetek az idei fesztiválra.
2: Köszönjük szépen mi is.
1: Beros Loretta pszichológus és Bujdosó Nagy Bianca a Brain Bar ügyvezető igazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Célzottan segíteni a dízelt tankolókat a kormány, egyre több a betöltetlen házi orvosi praxis. Folytatódik a napos meleg idő, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Beavatkozik a kormány a gázolaj árába. Erről beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülés szakának nyitó ülésén. Magyar Péter elmondta, hogy erre a magas üzemanyagárak miatt van szükség. A dízellel tankolók célzott segítéséről a kormány várhatóan holnap dönt. Türelmet kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kiposztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt korlátozottak a lehetőségek. Azt is mondta, hogy az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Erről is beszélt a miniszterelnök napirendelőtt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt. A közéletben előforduló szóbeli bántalmazás ellen emelt szót az országgyűlés elnöke a parlament őszi ülés szakának kezdetén mondott beszédében. Forsthoffer Ágnes közös fellépést kért a képviselőktől a tisztségviselők külső tulajdonságaira és megjelenésére vonatkozó sértő gúnyos megjegyzésekkel szemben. Egyre kevesebb a házi orvos, jelenleg több mint 1000 betöltetlen praxis van, miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdő házi orvosok bérezése mellett többfelé probléma a jó infrastrukturális körülmények megteremtése. Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 ezer Covid-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt. A portál szerint az ügy csaknem 130 millió forint hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. Változásra van szükség a vízgazdálkodásban. Az árvíz elleni védekezés helyett a víz megtartását kell a középpontba helyezni, ezt mondta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hangsúlyozta, hogy napjainkban már az aszály okozza a legnagyobb problémát, ezért a vízgazdálkodási törvényt módosítani kell. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca alatt. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. Lezárták a félútpályát ma a 10. kerületben a Csillagvirág utcában az Ezüstfa utca közelében burkolatjavítás miatt. Lezárták a félútpályát a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert javítják a vízvezetéket. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 2. kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. Az érintett BKK járatok Laborc utca megállóját a belváros irányába áthelyezték. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és kívánok jó reggelt, valamint elviselhető délelőttöt. Az elviselhetőség arra vonatkozik, hogy még mindig nem jött meg az enyhet adó, illetve hát az egész életünkre pozitívan kiható eső, de nem várhatom önöket ilyen rossz hírrel. 107 nap múlva karácsony, ez nagyon fontos, az Adrienneket és a Máriákat fogom fölköszönteni, illetve nem tegeződésként, de mindenkinek mondom, hogy Sergius. Ez egy latin eredetű férfi név, római nemzetség névből ered, őrzőt, gondozót, felügyelőt jelent tulajdonképpen, és én arra felügyelek, hogy érdekes témákkal lássam el önöket. Nos, ebből lesz a Budapesti Fesztivál zenekar, szombaton mindenkit vár, papírszékkel, hangosítással, sok-sok gyerekkel, és egy friss dologgal, bármint friss gyerekekkel, nem fogják elhinni, még csak most jött el az ideje, hogy megszólaljon végre igazándiból a Budapesti Fesztivál gyerekkórusa. Szóval mindenki irány a Hősök tere, és igazából mese lesz, mesélés lesz. Az Árvó Párt Nyári Keringő című műve vár majd a fiatalokra észnyelven, Schubert befejezetlen szimfóniája is hallható lesz, azért befejezve, és Prokofjev Hamu Pipőke szvittjéből is készült egy jó kis válogatás Üvegcipőkkel, Tökhintóval és hasonlókkal, aztán pedig színházazunk. Egyrészt elindult az évad a Thália Színházban is, jön majd Horváth Illés stratégiai igazgató, másrészt pedig a Belvárosba, a Sütő utcába invitálok mindenkit. Egyrészt a Kugler Artban lehet élvezni a Hermelint, másrészt a Kugler Artból kilépve meg lehet nézni, hogy hol írta a Hermelint, és hol játszódik a Hermelin. Aki írta, Szomori Dezső, egy picit szomorú életrajzzal szolgálok majd, hogyha megengedik, és biztos, hogy megengedik, hogy megünnepeljük a mai nap Antonin Dvorzsákot, mert hogy születésnapja van, úgyhogy tőle is több muzsikával készültünk, szóval sok színház, rengeteg zene, na meg némi ajándék, úgyhogy figyeljenek ránk, és dőljenek hátra a kávézás, a locsolás, az ellőztetés, illetve a szendvics és hogy hívják, torna cucc összepakolás közepette. Minden fiatalnak jó iskolát kívánok, ez a második hét, most már nem lehet semmiféle mentség. Szeptember 8-a van, kedd, úgyhogy könnyedség és nyugalom, ez lesz a sajátja a klasszik nyitánynak. Tartsanak velünk, és ha valamiről lemaradtak volna, mert az ebédkészítés vagy a bevásárlás, esetleg a kutya sétáltatás közre játszik, akkor természetesen minden beszélgetésünk újra hallható, újra élvezhető majd Spotify-on is. Na, itt tartunk, és mindenkinek jó vezetést is kívánok, ha éppen úgy hallgatnak minket, de hallgassanak minket könnyedén, nyugodtan és egymásra, magukra vigyázva, hát hiszen itt van ez a Sergius óvó védő névnap.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztés pedig társul jó tanáccsal, illetve hát görögös, latinos műveltséggel, mert ezen a héten úgy tűnik, hogy ilyen és ebben a korszakban élt szerzőkből válogatunk. A válogatás tematikája pedig rendkívül fontos, hát végül is szeptember van, úgyhogy nagyon szép őszinte a mi vizsgálódásunk. Nem az újrakezdés lendületére vonatkozik, amikor azt mondom, hogy visszarendeződés, hanem arra az érzése, arra a metódusra, amikor a nyár után lassan visszatalálunk saját ritmusunkhoz, a mindennapokhoz és önmagunkhoz, akkor jöjjön az okosság. Marcus Aureliustól jön az idézet az Elmélkedések negyedik könyvéből, a 17. fejezetből. Őt az utókor gyakran filozófus császárként említi, és a legmaradandóbb műve ez a bizonyos Elmélkedések, az igazi cím Ta eis heauton, ami azt jelenti, de én is csak olvasom, hogy önmagamhoz. Görög nyelven főként a katonai táborokban, a csaták szünetében írt, úgymond magánnaplóként, mert ez a mű nem a nyilvánosságnak készült, hanem saját maga számára, és magának nyújtott szellemi és erkölcsi útmutatást a sztoikus filozófia alapelveire építve. Tessék utána nézni a gyerekkönyveiben, a történelemben meg az irodalomban, a következő főbb gondolatokat fogalmazza meg. Egyrészt kötelesség tudatról és önfegyelemről, az egyének zúgolódás nélkül kell teljesíteni a közösség és a sors által rámért feladatokat. Belső menedék, a külső eseményeket nem mindig tudjuk befolyásolni, de azt teljesen mi irányítjuk, hogy hogyan reagálunk rájuk, és a hármas oszlop tagozódás utolsó eleme a mulandóság elfogadása, az élet és a hírnév mulandó, a halál pedig a természetes rend része. Bólogatunk mindannyian, akár vezetés, akár reggeli készítés közben, de ez még nem az útravaló idézete, tehát Marcus Aureliustól az Elmélkedésekből a következő. Ne úgy élj, mintha még ezer évig élnél. A végzet közel van. Amíg élsz, amíg lehet, légy jó. Azt a köztes mondatot a végzetről felejtsék el. A vége azonban nagyon fontos. Tényleg ennyire egyszerű a dolog. Amíg élünk, és amíg csak lehet, addig legyünk jók. Mint halálig tenném hozzá, de megbeszéltük, hogy nem leszek ennyire őszi hangulatú. Egyébként is az őszből minket csak az eső érdekel, ami reméljük, hogy jön. És ha már itt a latinos műveltség, nem létező latinos műveltségemet fitogtattam a Sergius név kapcsán, akkor itt vannak még szegény szerafinák, a szeráfokkal, mármint ugye a Serafina a Seraf név női párja, a Seraf pedig a Serafinus név német rövidüléséből ered, és ide akartam kiukadni, hogy tündöklőt és égit jelent. Na akkor ez is legyen önökkel, a tündöklés meg az égiség, meg az égi áldás, ami sajnos ezen a héten nem várható, de nagyon fontos, hogy legyenek jók. Na, ennél egyszerűbb tanácsom nincsen, illetve van még könnyedség és nyugalom, klasszik Nyitány.

0: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: Szép jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Kellemesen indul a nap, hiszen a hőmérséklet gyorsan emelkedik, délelőtt már 22 fokot mérhetünk. A felhőzet mérsékelt lesz, a napos időszakokat csak fátyol felhők zavarhatják meg. A szél északnyugati irányból fúj, sebessége 15 km per óra körül alakul. A mai nap a kalendárium szerint kisasszony napja, és a népi megfigyelés úgy tartja, hogy az időt kisasszony napja 4 hétre előre szabja, vagyis a mai derű tartós őszi szép időt ígér. Maradjanak velünk a folytatásban is!
2: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
3: 7 óra 27 perc, Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg közönségét, köztük a fiatalokat is. Magával ragadó meseszerű dallamok várják a gyerekeket, tinédzsereket, na jó, a felnőtteket is. Most először a Budapesti Fesztivál zenekar gyerekkórusával is. Az persze nem kérdés, hogy vendégünk Erdődi Orsolya, a Budapesti Fesztivál zenekar menedzserigazgatója.
4: Ebben az évben a Hősök tere koncertnek a témája, ha mondhatjuk így, a mese és a varázslat lesz. Olyan műveket válogatott össze Fischer Iván, amik mind légiesek, könnyedek, nyáriasak, és nem maradhat ki belőle a mese motívum. Ezt azért is mondom, mert ezen a koncerten debütál a Budapesti Fesztivál zenekar vadonat új gyerekkórusa. Ura. Annyira új, hogy nyáron volt az első összejövetelük egy tábor formájában. Nagyon komoly válogatás előzte meg azt, hogy kik kerülhettek be a kórusba, és talán azt is fontos elmondani, hogy ez nem csak egy budapesti kórus, Budapesten lakó 8 és 15 év közötti gyermekekkel, hanem Debrecen és környékéről, és Pécsről és környékéről is érkeznek gyerekek, és hát a fesztiválzenekarnak mindig a közösségépítés a legfontosabb, nem csak a közönség, hanem hogy valós közösségeket építsünk, és így van ez a gyerekkórussal is, az a víziónk, az a vágyunk, hogy néhány év múlva az ország minden pontjáról csatlakozzanak hozzánk szép hangú fiatalok. Schubert befejezetlen szimfóniája és Prokofjev hamupütőke szvittje között árvopertől fognak énekelni egy keringőt, aminek még az a szépsége, hogy észt fognak énekelni, és ezt már máshol is elmondtam, de szeretnék idézni egy 10 éves kislányt a kórusból, akitől megkérdeztem, hogy hát és milyen nektek észt nyelven énekelni, ez hogy megy? Amire azt mondta a kislány, hogy hát ez ugyanolyan, mintha magyarul énekelnénk, olvassuk a szöveget, csak ez egy halandzsa nyelv. A várból, a kastélyhoz, a tökhintóval, mindenkivel együtt fogunk utazni, és nem maradhat el a mesélés motívum se, hiszen Fischer Iván fantasztikus mesélő, úgyhogy mindenki pontosan fogja tudni követni, hogy hol tartunk a történetben. A fesztiválzenekar ikonikus papírszékei már elmaradhatatlan részei a Hősök tere koncerteknek. Nagyon örülünk, hogy az országban egyre több fesztiválon feltűnnek ezek. Például a Szigeten is lehetett a mi székeinkhez hasonló papírszékekkel találkozni. Itt az a szép, hogy haza is lehet utána vinni, sőt, akit szeretné, Fischer Iván dedikálja is. Most a törvényi szabályozások miatt a székek előre ki lesznek téve, és 17 óra 30-tól, tehát 17:30-tól engedjük a közönséget két ponton, a Dózsa-György út felől és a Kóskerős sétány felől, úgyhogy azt javaslom, mivel korlátozott számban vannak papírszékek, hogy aki biztosítani szeretné magának az ülőhelyét, mindenképpen időben érkezzen, és a megfelelő helyen menjen be a térre. próbálom mindig úgy szervezni az évadot, hogy legalább júliusban legyen egy kis pihenés, de ez a Covid óta valahogy hol sikerül, hol nem. De abszolút beindult már a szezon. Európa legnevesebb fesztiváljain léptünk fel, a Salzburgi ünnepi játékokra visszatértünk, és a programunkban Kurták György 100. születésnapját is megünnepeltük. Voltunk Stádban, a nagyon híres Menuhin Fesztiválon, voltunk a Lucerni Fesztiválon, és még Franciaországban La Chaise-Dieu-be is eljutottunk, ahol egy kis bencés apátság gyönyörű gotikus bazilikájában Cifra György alapított fesztivált, és ott is felléptünk. Így indult az augusztus, az új szezon, és nagyon várjuk a Varázspúval a premiért, hiszen mondhatom, hogy igazán világsztárok lépnek fel a zenekarral, és nagyon izgalmas a díszlet, egy ilyen audiovizuális térbe lép be az ember, aki megtekinti az előadást, és hát ez is a meséről szól, illetve arról is, hogy vajon gyerekeknek vagy felnőtteknek komponálta Mozart a Varázsfúvalát. Egyébként a premier napján, 9-én varázslatos fogadásba csomagoljuk a premiért, akik megvásárolják a VIP csomagot. A VIP csomagnak része, hogy az előadás előtt Nyári Krisztián nagyon izgalmas bevezetőt tart a Varázsfúvalához, különböző szempontok alapján világítja meg a történetet, és talán itt közelebb kerülhetünk nem csak a szabadkőművességhez, hanem ahhoz is, hogy vajon ez gyerekeknek vagy felnőtteknek szól.
3: A Gruffalo az micsoda?
4: Az egy angol mese, amit Fischer Iván megzenésített. Egy németországi berlini bemutató után nagyon vártuk, hogy a magyar közönség, a magyar gyerekek is megismerhessék. Több alkalommal is fogjuk játszani ezt az operát, ami egy nagyon okos, bölcs kisegérről szól, aki kitalálja, hogy mentse az írháját, az életét, és hogy meneküljön meg a róka, a farkas, a medve elől, kicselezve őket, míg nem, aztán egyszer megelevenedik az a kép, az az elképzelés, vagy az, amivel ijeszgeti a többi állatot, maga Gruffalo megjelenik a nagy körmeivel, de az egérke annyira furfangos, hogy Gruffalót is túléli. Mi a fesztiválzenekarnál azt valljuk, hogy ha jó a zene, és jó minőségben van előadva, akkor a gyerekek épp úgy szeretik, sőt, a fiatalok egyébként nyitottabbak a kortárs a mai zenére, mint az idősebb közönség, aki már nagyon megszokta a Mozart-i dallamokat például. Szeretnénk azt a széles edukációs palettát, ami a Covid időszak előtt jellemző volt a fesztiválzenekarra, kicsit visszaépíteni, és ebben volt minden szezonban egy gyerekopera is, amit iskoláknak, iskolákban játszottunk, és nagyon örülök, hogy ezzel a Gruffalo opera bemutatóval most egyrészt bővítjük a kicsiknek kínált program lehetőségeket, másrészt, hogy Fischer Iván kompozícióját bemutatjuk végre Magyarországon, és hogy mindezt együtt véve ez is egy díszletekkel, jelmezekkel megrendezett opera előadás lesz, tehát hogy folytathatjuk ezt a szeptemberben elkezdett vonalat, hogy mindenbe talán egy kicsit bele szövünk, egy kis mesét, egy kis varázslatot, ami bízom benne, hogy nem csak a gyermekeknek, hanem a felnőtteknek is éppen olyan érdekes és varázslatos lesz.
3: A Hősök tere nagy, a zenekar szól, ahogy szól, bele lesz ebben nyúlva technikailag? Hogy kell elképzelnem? Ez egy hangosított dolog?
4: Igen, a klasszikus zenét általában nem hangosítják, amennyiben ez egy koncertteremben történik, de azért a Hősök tere annyira nagy, és fölöttünk az ég végtelen, hogy ott azon a téren szükséges az, hogy technikailag is megtámogassuk a koncertet, és hangosítani szoktuk valóban. Az angyal szobor körül szokott lenni körülbelül a technika és a hangosítópult.
3: Jó, a gyerekek izgulnak, ugye? Az a dolguk.
4: A gyerekek nagyon izgulnak, és tényleg néhány próbával kell ezt az észdarabot kívülről megtanulniuk, mert mint árvópért művét. Úgyhogy lázasan zajlanak a próbák, és vidám lesz.
3: Kishősöknek, nagyhősöknek hősök tere szombat este 6:30, papírszékekkel, hallható hangokkal és a Budapesti Fesztivál zenekar friss gyerekkórusával, tehát mesés koncertre invitáltuk önöket. Köszönjük a beszélgetést Erdődi Orsolyának, a Budapesti Fesztivál zenekar menedzser igazgatójának, a Reggeli Express vendégének.
2: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
3: Most pedig jöjjön itt a Klasszik Nyitányban szeptember 8-án a Reggeli Express fővárosz-centrikus program ajánlója, így szoktam mondani, de hát azért kirándulunk majd Szentendrére is, de kezdjük a belvárossal. A francia fény 2 évszázada a mai Manóházban, vagyis a Nagymező utcában. A fotográfia 200. születésnapja alkalmából világszerte számos intézmény ünnepli József Nikofer Niépsz üttörő találmányát. A mai Manóház is csatlakozik a francia intézet kezdeményezéséhez. Egyrészt segítenek kiejteni az úr nevét, másrészt pedig szeptembertől 1 éven át a Francia Fény 2 évszázada című jubileumi 26 projektből álló programsorozattal tisztelegnek a fotográfia 200 éves öröksége előtt. A mai Manóház történetében először egy teljes évadot szentelnek a francia fotográfiának. Szeptembertől jövő szeptemberig klasszikus és kortárs alkotók munkáin keresztül mutatják be a francia fotográfia múltját és jelenét. Émile Zola, Nora Dumas, René Maltit, Jean-Luc Sieff, André Kertész, Brassé és Jeanine Niépce mellett a kortárs francia fotográfia is megjelenik a Hexagon című nagyszabású csoportos kiállításon. Keressék tehát a francia vonalat a Nagymező utcában, a mai Manóházban. És akkor most jön a szentendrei kirándulás. Szabó T. Anna, Grillusz Dániel, Bősze Ádám és a Szentefrém Szentendre szakrális fesztiválján. Szeptember 11-e és 13-a között 6. alkalommal rendezik meg a szentendrei nyitott templomok hétvégéjét, amely 3 napon át a város templomait, imaházait és különleges szakrális helyszíneit tölti meg zenével, irodalommal, képzőművészettel és persze közösségi programokkal. A Ferenci Múzeumi Centrum szervezésében megvalósuló összművészeti fesztivál idei mottója a megújulás, zenei vezérfonala pedig Johann Sebastian Bach muzsikája. A rendezvény különlegessége, hogy Szentendre 9 temploma és 3 imaháza nyitja meg a kapuit a látogatók előtt, köztük olyan szerb ortodox templomok is, amelyek az év nagy részében nem látogathatók szabadon. A fesztivál 3 napja alatt a klasszikus zene, a népzene, a jazz, az irodalom és az egyházművészet találkozik egymással. Érdeklődjenek, mármint a Ferenci Múzeumi Centrum honlapján, és látogassanak el szeptember 11-től Szentendrére. Minden programunkhoz jó szórakozást kívánunk!

Klasszik Rádió 92.1. szeptember 8-án, kedden 3.48 után járunk egy picikével. Az imént Beethoven első, vagy C-dur szimfóniájának harmadik tételét hallhatták, és ma már megemlékeztem róla, vagy legalábbis említettem, hogy a cseh hatalmas, nagyon népszerű, és tényleg dallamos zeneszerző Antonín Dvorák születésnapja is van, de ha a születésnaposok között keresgélünk, akkor természetesen hihetetlen érdekességekre bukkanhatunk rá. Egyrészt nekünk kötelező beszélnünk, vagy legalábbis úgy érzem, hogy kötelező beszélnünk arról, vagy azokról, akik hozzátettek a zeneinkhez, a zenei műveltségünkhöz, a zenei kultúránkhoz. Úgyhogy megemlítem, hogy 1951-ben született Ránki Dezső, kétszeres Kossuth Díjas zongoraművész, illetve fölköszönthető Kincses Veronika, Kossuth Díjas szoprán, a Magyar Állami Operaház mester művésze is. Ha pedig valamiféle videón megosztón szeretnének jó filmeket hallani, akkor Tomanek Gáborra gondoljanak, illetve az ő édes apukájára, Tomanek Nándorra, Jászai Mary Díjas színészre, érdemes és kiváló művészre. Tomanek Nándor 1922-ben született ezen a napon, és még a színészek sorát gazdagítanám Peter Sellers angol színésszel, aki 1925-ben született, utolérhetetlen, utánozhatatlan és hihetetlenül könnyen fölismerhető. Az pedig szerintem közismert, hogy a Blaha Lujza tér az egyik legfontosabb, legközpontibb, és hát néha legcsúnyább, vagy legcsúnyában viselkedő terünk. De nagyon fontos, hogy Blaha Lujzának születésnapja van. Természetesen egy hölgy oldalt kerestem, úgyhogy a divány.hu segítségével fogok egy picikét Blaha Lujzázni a 8. kerület Mián is, de hát az a lényeg, hogy a híres színésznő 1850. szeptember 8-án született Riva Szombat egyik városszéli házában, és ne így keressék, mármint, hogy akkoriban, hanem Rein Ludikova néven látta meg a napvilágot, de egyébként a szülők is színészek voltak, az apuka Rein Sándor huszár őrmesterként szolgált a szabadságharc idején, na jó, ez még nem színészet, de utána vándor színésznek állt, ott pedig a művész neve Várai volt, az anyuka Ponty Alojzia szintén ezt a hivatást választotta, tehát az anyatejjel együtt szívta magába a színészetet Blaha Lujza, az anyuka úgysem tudta kirehagyni a kislányt, úgyhogy ő legtöbbször, mármint a kicsi, a kulisszák mögött kódorgott, és az előadások alatt Lujza szinte mindent magába szívott. 5 évesen lépett először színpadra, a felvonások szünetében énekelt. A 6 éves korában az apuka meghalt, aztán jött az anyuka újabb férjhez menése Kölesi Antal díszletfestőhöz. Változott a név, tehát nem Rein lett, hanem Kölesi Lujza. 8 éves koráig nem is járt iskolába, hát a színház nevelte, egy színész kolléga, Kápolnai János tanította meg írni, olvasni. Na, jön a név, mert az ifjú színésznő 15 évesen megismerkedett Blaha Jánossal, a Szabadkai Színház karmesterével, ő is cseh származású, csak úgy, mint a ma szintén születésnapos Dvorák, mármint Blaha János, fölismerte a lány tehetségét, megtanította a zenei alapokra, egyengette a karrierjét, cserébe Lujza magyarul tanította őt, és jött a szerelem, 1866-ban pedig a házasság. Aztán 4 évvel később Blaha János ugyan meghalt, de Lujza, mármint Blaha Lujza egész életében megtartotta a nevét, aztán végül is Pestre költözött Blaha Lujza, és a Nemzeti Színháznál helyezkedett el. Országszerte híres volt, a fővárosi közönség is nagyon szerette, népszínművekben, operettekben és operákban is egyaránt sikerrel szerepelt. A Nemzeti Színház igazi felvirágzása is tulajdonképpen neki köszönhető, adtak sikeres vendégjátékokat Bécsben és Székesfehérváron, és akkor jön a becenév. Ugye mindenki tudja, hogy a nemzet csalogánya ezt a közönségtől kapta, ami a legnagyobb elismerés, és még a Magyarországra látogató Velszi herceget is elbűvölte, személyesen kapva tőle virágcsokrot. A magánéletéről nem érdemes annyit beszélni, mert hogy először Runyai Soldos Sándor földbirtokos felesége lett, innen 2 gyerek született, Blaha Sándor, akiből egyébként később belügyminisztérium államtitkár lett, és Blaha Sári, ő pedig a színészetnél maradt. De ez nem volt egy boldog és tartós kapcsolat, inkább jött a báró Splényi Ödön Ferenccel kötött házasság, de igazság szerint azt mondta, hogy senkiben nem volt szerelmes, nyilván a színház volt a legfontosabb. 1901 a Nemzeti Színház útjára indítja az örökös tagság intézményét, na kiadja át az első kitüntetettnek a díjat, Szél Kálmán miniszterelnök, ugye, hogy Pestről, vagy Budáról, vagy Budapestről mindenki ismerős. Na de hogyha azt mondtam, hogy nincsen róla semmi, de van,
Pekár Gyula ismeretterjesztő mozgókép sorozata a tánc, ami elhíresült, meg is ünnepeltük, meg néha azért látható egyes jeleneteiben, látható Blaha Lujza, és azt mondja az utókor, hogy ez az első magyar filmalkotás. És volt néma filmes szereplése, és például a nagymama Csiki Gergelytől 1916-ban. De őt egyébként zavarta a néma filmezés, mert hogy a hanghiánya az nem tetszett neki, az elmaszkírozás is, meg a túlzott mozdulatok, szóval ez nem az ő világa volt. 1908-tól adott otthont a Nemzeti Színháznak a Blaha Lujza tér, de még egy picit kellett várni. 1920-ban nevezték át tiszteletére a teret, és hogy milyen jó, hogy átnevezték, mert tulajdonképpen ott is élt, hogyha megkeresik a Rákóczi út és Erzsébet körút sarkát, azt a sárgát, azt a csúnyát, akkor onnan az első emelet, illetve az fél emelet plusz első, tehát az egyik erkélyről gyakran kinézett, és őt is nézték, és őt is imádják, és a mai napig érdemes a Blahán járva Blaha Lujzára gondolni. Ez egy picit bőlére eresztett tisztelgés volt Blaha Lujza előtt, de megérdemli, és mindenki megérdemli a könnyedséget, meg a nyugalmat, szeptember 8-án, kedden a klasszik nyitánnyal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az eszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Visszaállítja a vármegyék és főispánok korábbi megnevezését az országgyűlés, elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Ma is derült napos meleg idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Megemlékezéssel és a miniszterelnök felszólalásával folytatódik ma az országgyűlés őszi ülésszaka. A 9 órakor kezdődő eseményen a képviselők döntenek a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását is. Ezután megválasztják a független közmédia testület tagjait és elnökét, majd elkezdődik az idei költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája. Kizárta a parlament e-heti üléséről Torockai Lászlót a házelnök. Forsthoffer Ágnest azzal indokolta a döntést, hogy a Mi Hazánk frakció vezetője elfogadhatatlan kifejezéseket használt tegnapi parlamenti felszólalása során. Az elnök szerint a politikus Magyar Péter miniszterelnökhöz intézett szavai emberi méltóságot sértettek. A szabályok értelmében az ellenzéki párt frakció vezetője a szavazások kivételével nem vehet részt az üléseken. A fiatalok gyorsabban és pozitívabban reagálnak a gazdasági változásokra, közölte a GKI gazdaságkutató. A 4 évvel ezelőtti adatokhoz képest a 18-29 évesek várakozása 2026 nyarára pozitív értéket mutatott, míg a 65 év felettieké még mindig enyhén negatív. A két csoport között mintegy 20-30 pontos tartós különbség mutatkozik. Újraindították az orosz elők a Kijev elleni légi csapásokat, röviddel azután, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából. 6 ember megsérült, többen egy megrongálódott lakóházban rekedtek. A mentés még tart. Szerte a városban több helyen tűz ütött ki. Az amerikai elnök küldöttjei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Áttörést nem értek el a béke folyamatban. Ma van a fizioterápia világnapja. 1951-ben ezen a napon alakult meg a Gyógytornászok Világszövetsége. A terápia a természetes energiákat, mint például a fényt, a hőt, a vizet, köztük a gyógyvizek jótékony hatásait használja fel a kezeléseknél. Napjainkban a legtöbb klinikai szakmában nélkülözhetetlen ez a módszer. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 000 diákot várnak Zánkára. A 3 napos turnusok során több mint 40 programot biztosítanak, jelképes 1000 forintos részvételi díjért cserébe. Újdonságként korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket is megismerhetnek a táborozók. Napközben mindenhol csökken a felhőzet, túlnyomóan derült napos idő várható. Eső sehol nem lesz. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset miatt lezárták Soroksáron az Ócsai úti felüljárót. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni, az érintett BKK autóbuszok megnövekedett menetidővel közlekednek. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Szélkámán tér környékén, a pesti alsó rakparton a Dráb utcától a Lánc hídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Baross tértől a Blaha-Lujza térig, valamint a Kiskör úton az Asztóriánál. Lezárták a félútpályát ma a 10. kerületben a Csillagvirág utcában az Ezüstfa utca közelében burkolatjavítás miatt. Lezárták a félútpályát a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert javítják a vízvezetéket. A forgalom egy sávon váltkozva haladhat. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. Az érintett BKK járatok Laborc utca megállóját a belváros irányába áthelyezték. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Sok szeretettel kívánok, jó reggelt, és akinek lehet már kellemes délelőttet itt a Klasszik Nyitányban, a Klasszik Nyitánnyal szeptember 8-án, kedden. Nem sokára színházzal foglalkozunk, de elég sokat a Nagymező utcába invitálunk mindenkit. A Táliában is új évad indul, úgyhogy éppen itt az ideje, hogy vendégünk a Tália Színház stratégiai igazgatója legyen, aki egyébként színészként is megállja a helyét, vagy a színpadját, szóval Horváth Illéssel beszélgetünk majd a Fordulatok évadáról. Lesz tehát színház, lesz sok zene, egy pici képet osztanék meg önökkel. Képmesék, a történet a tiéd címmel, ma nyitódik meg, ugye csúnyán mondtam, ma nyitják meg egy svéd szerző, illetve svéd kiadó vezető jóvoltából és segítségével a Bell városban, a Deák Ferenc utca 17-ben az első emeleten, ez a Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galéria, a Képmesék, a történet a tiéd című kiállítást. Mi felnőttek nem nagyon tudjuk, de a picik, meg a picikhez köthetők nagyon jól tudják, hogy mi az a Silent Book. A Silent Book műfaja kizárólag képek segítségével bontakoztatja ki a történeteket, és ezen a kiállításon kortárs Silent Book illusztrátorok mutatkoznak be. Arra hívják a közönséget, hogy aktív résztvevőként értelmezzék a képeket, és saját tapasztalataikkal, hú de bonyolult szó, illetve képzeletükkel töltsék meg őket, így mindenki fejében megszülethet a saját egyedi történet. A központi üzenet az rém egyszerű, mégis időtálló. Egy történetnek nincsen szüksége szavakra. Egy jól felépített képsor akár önmagában is képes érzelmeket közvetíteni, fontos kérdéseket feltenni, és emlékezetes történeteket elmesélni, mert a képek nyelven mindenkié. Úgyhogy szép csöndben, de hogy is, hát csivitelni fognak az apróságok, érdemes ellátogatni a Deák 17-be. Jó, úgy is mondhatom, hogy ez a Fashion Street. Amíg apuka anyuka valamit csinál, addig apuka anyuka igenis ott lesz a Képmesék, a történet a tiéd című kiállításon, mert a kiállító művészek többek között ott lesz Babarczi Mirjam, Bódi Kati, Iván Zsuzsana, Kleman Ágnes, Korbuly Ágnes, Korcsog Réka, Kőszegi Csilla, Márai Marian, Roger Almos, Rácz Eszter, Száler Tímai, Tímea, Szimbai Dániel, és még sokan a nemzetközi Silent Book szintérből is, és ha megengedik nekem, akkor még egy képzőművészeti esemény, ami rendkívül fontos, mert hogy beszámoltunk róla, hogy a The Artists Chamber fölhívott mindenkit egy jó kis tehetségkutató versenyre, a 700 művet láthatták augusztusban a MOM-ban, a 30 úgymond nyertest pedig, amit kiválasztott a zsűri, most a K galériában, a Magyar utca 44-ben tekinthetik meg, tehát úgymond amatőr vagy autodidakta képzőművészek, de hihetetlen tehetséggel, hihetetlen látásmóddal és hihetetlen papírra vetett, esetleg szoborba gyúrt művészettel. Úgyhogy K galéria, Magyar utca 44, ez a The Artist Chamber díjazottak kiállítása. Na ennyit a képzőművészetről, adjuk át a terepet a zenének, utána pedig irány a Nagymező utca, egészen pontosan a Tália Színház új évadáról beszélgetünk. Majd persze könnyedén és nyugodtan, ahogy az a Klasszik Nyitányban dukál.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Klasszik Rádió 92. szeptember 8-án, kedden, 8:45 környékén járunk, egy kis zenetörténet, egy remek program. A program szeptember 12-e, szombat délelőtt 11 óra is, a helyszín a Régi Zene Akadémia, a Vörösmarty utca 35-ben pedig. Szerintem ugyanazt hallhatják majd Szabó Ferenc Jánostól, a Zene Akadémia könyvtár igazgatójától, amit én most elmesélek önöknek Hubai Jenőről, mert hogy igazgató úr kommentárjai közelebb hozzák majd a közönséghez Hubai dalait, amik fölcsendülnek majd, de azért Szabó Ferenc János természetesen zongorához is ül majd, tehát Hubai Jenő kiváló hegedűművészként, illetve a világhírű Magyar Hegedű Iskola megteremtőjeként került be a köztudatba, noha saját korában zeneszerzőként is jelentős volt. Dalai a 19. századi műdal repertoáriához csatlakoznak, felvonultatva a különböző nemzeti dialektikusat, így például a német liedet, a francia melódit és a korabeli magyar dalt, utóbbinak szép példája például az 1880-as Petőfi versekre írt dalsorozat. A francia dal, azaz melódi formája már kötetlenebb, zenéje gyakorta hangfestő és a prozódia szerepe is jelentősebb, egyfajta beszédszerűséget előidézve, és ebbe a műfaji csoportba tartoznak Hubai Viktor Hugo megzenésítései 1882 és 98 közül. A hangversenyt végül majd a végvári dalok zárják 1920-ból visszakalauzolva a magyar vidékre hallgató közönséget. Ez a keretes szerkezet érkezik tehát szombaton 11 órakor a Régi Zeneakadémiára, és Szabó Ferenc János zongora játéka mellett természetesen fölcsendül majd Gőg Laura altja, Csöllei Martin baritonja, illetve hát, hogyha a mélységek felé megyünk, akkor Havas Horváth László tenorja. Ez tehát egy remek program Hubai dalokkal, 18 eredeti magyar dallal, Carmen Szilvia 5 költeményével, aztán még a francia vonal is, mint említettem, szerepet kap, de mindezt elmeséli majd Szabó Ferenc János is, úgyhogy ezt a remek kamara koncertet a Liszt Múzeum matiné koncert sorozatából ajánlottam figyelmükbe, és nem sokára ugye azt ígértem, hogy a Thália Színházba látogathatunk el. Indul az új évad, egy picikét most tekintsünk át a Nagymező utca túloldalára, hát legalábbis amíg karosszékünkben van, vagy a konyhában, vagy nem tudom, hogy hol vannak, de akár autóban is, tehát jöjjön egy jó kis csárdás királynő nyitány egyrészt Kálmán Imrétől, másrészt pedig a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarától, a karmester Bródi Tamás nyitányra föl, klasszik nyitányra még inkább, nem sokára tehát majd a színház veszi át a főszerepet, jelesül a Thália. De az a beszélgetés is szerintem könnyed és nyugodt lesz velem ellentétben.

0: Rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: A Nyitányban pedig én megígértem, hogy a Nagymező utcába látogatunk, és megígértem, hogy színpadi ember lesz a vendégünk, úgyhogy Horváth Illést köszöntöm. Egyrészt, mint a Thália Színház stratégiai igazgatóját, ebből hát legalább két szót nem értek, de azt tudom, hogy színész rendezőhöz van szerencsénk, úgyhogy így megnyugodva is köszöntelek. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak is.
1: A tegeződéssel pedig próbáltam enyhíteni a köztünk levő feszültséget. Mi az, hogy stratégiai, hát háború van? Hogy lehet tervezni egy színházban? Ez a tervezése vonatkozik?
2: Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy reggel fölveszem a napóleoni jelmezemet, és akkor mellén zsebbe dugott kézzel járkálok, és parancsokat osztogatok a kedves munkatársaimnak.
1: Ez jó.
2: Nem, természetesen nem erről van szó. Itt tulajdonképpen két munkakörnek az egyesítéséről szól ez a produkció, vagy ez a pozíció. Én korábban művészeti vezetőként dolgoztam a Móricz Zsigmond Színháznál, és a Thália Színháznál kaptam ezt a felkérést, amit örömmel elfogadtam, ami egyrészt a művészeti vezetői munkakört is magába foglalja, de egyébként a hétköznapi operatív működésben is aktívan részt veszek. Szóval ez egy kicsit komplexebb feladatkör.
1: Jó, ennél sokkal jobb kedvűen beszélgettél egy olvasópróbán, amikor úgymond megnyitottad a 2026-27-es évadot. A darabokban például van beleszólásod, nincs beleszólásod?
2: Már abban az értelemben, hogyne, természetesen, tehát az évadot magát, azt én tervezem, munkatársaimmal karöltve, úgyhogy de abszolút mértékben, tehát ilyen tényleg a művészeti vezetői munkakört is betöltöm abszolút. Tehát, hogy mit mutatunk be a következő évadok során, vagy az előttünk álló évadban, az az én munkámnak az eredménye, hogyha úgy veszünk.
1: Hogy előttetek mi áll, arról beszélünk, hogy mögöttetek mi áll, azt sikerült kipihenni? Hát nyáron sem pihentetek.
2: Nem, szerencsére volt lehetőségünk alkotni a nyáron is. Salföldön, a Káli-medencében van az úgynevezett nyári kert játszóhelyünk, ahova az évadban nagy sikerrel bemutatott kamaraprodukcióinkat szoktuk kivinni. Tehát sok előadást tartottunk hétvégenként a nyáron. Ennek köszönhetően nem múlik el tényleg az évnek olyan hónapja vagy évszaka, ahol a Thália Színház ne lenne jelen Magyarország kulturális életében. Salföld pedig egy kiváló hangulatú, nagyszerű hely, ahol nagyon örülök, hogy ott tudunk lenni, és be tudjuk mutatni a kifinomult kamara színházi előadásainkat.
1: Nem tudsz bokán rúgni, mert beszélünk. Tudom, hogy beszélünk az új évadról, de a beszélgetés nem múlhat el Hunyadkürti István köszöntése nélkül.
2: Isten értese sokáig ezúttal is.
1: Mert igen. Augusztusban volt a születésnap, egy nagyon kerek születésnap. Egyébként a társulat törődik egymással? Törődtök azzal, hogy törődjetek egymással, kis díjakkal, kis köszöntésekkel?
2: Igen, erre mindenféleképpen hangsúlyt fektetünk, főleg, hogyha egy ilyen nagy jubileumi évszámról van szó. István nagyon régóta tagja a Thália Színház társulatának, és mindenki nagyon szereti. Ebből kifolyólag aztán ez nem csak egy ilyen protokoláris rendezvény, amikor őt ünnepeljük, hanem egy igazán személyes hangvételű köszöntés. Ezt az évad nyitó alkalmával tettük meg. A színház lehetővé teszi ilyenkor, hogy tényleg szervezetten egy ebéddel, egy köszöntéssel, a család meghívásával közösen ünnepeljük őt, ami egyébként az ő személyes jegyéhez nem nagyon passzol, tehát ő nem nagyon szereti így ünnepeltetni magát, úgyhogy nem arról volt szó, hogy lelkendezett és fürdőzött a tetszelgésében annak, hogy őt ünnepeljük, de azért én azt láttam rajta, hogy mégiscsak megérinti a dolog, mert nagy szeretet veszi őt körül nálunk.
1: Na akkor Horváth Illés vegye elő a marketing meg a stratégiai vonalát és vénáját. Mitől fordulatok évada ez a 2026-27-es évad?
2: Igen, több rétege van ennek a tematikus megnevezésnek, a fordulatok évadának. Egyrészt igyekeztünk olyan színdarabokat válogatni, olyan történeteket elővenni az évad során, amik önmagukban fordulatosak, izgalmas történetek. Erre fókuszálunk ebben az évadban. Máskülönben pedig egy kicsit vonatkozik az egész színház arculatára is, a repertoár kiszélesítésére, tehát azt az utat, amit a Thália Színház eddig követett, egy picit igyekszünk fejleszteni, megújítani. Ez nyilván összefügg az én érkezésemmel is, tehát igyekszem a Thália Színház arszpoétikáját, arculatát, profilját egy picit változtatni, egy picit fejleszteni, ami nem jelenti azt, hogy teljesen elfordulnánk az eddigi értékektől, de igyekszünk szélesíteni a repertoárt, új nézőket is megszólítani és vonzani a közönség sorai közé a nézőtérre. Szóval egy picit szélesebb spektrumon igyekszünk a színházat irányítani ezentúl.
1: Ami hány helyszín, egy színház, egy név, de a hány helyszín állatok?
2: Három helyszínen készülnek az előadásokon. A nagy színpadunk, ez egy igazán impozáns nagy 600 férőhelyes nézőtérre rendelkező klasszikus nagy színpad, és van két kamaratermünk. Van a téli kert, ami egy 140 fős, és van az Arizona stúdiónk, ami pedig egy, hát általában 100 főt szoktunk oda beengedni, úgyhogy a legszemélyesebb hangvételű előadások ott készülnek.
1: Alacsony, agresszív ember vagyok, és tényleg lehet engem utálni, mert még mindig nem a darabokról beszélünk. Azért is kérdeztem rá a helyszínekre, mert némiképpen valamiféle ilyen megújulást is ígértetek, vagy beharangoztál.
2: Igen, egyrészt az, hogy az Arizona stúdiót, ezt az utoljára említett kisebb játszóhelyet, ezt gőzerővel beüzemeljük, tehát három új bemutatót is tartunk ott, ez már eleve egy újítás. Maga az, hogy 9 bemutatót tartunk az évad során, tehát az sem megszokott ennek a színháznak az életében, bizonyos kollégák biztos mérsékelt elkesedéssel fogadták, amikor hírül adtam ezt, de aztán utána az egész társulat gyönyörűen felzárkózott ez a feladathoz, ez tényleg nagy feladat, 9 bemutatót megtartani egy évad során egy nagy budapesti színháznak, aminek amúgy is széles a repertoárja. Tehát, hogy ez mindenféleképpen rendkívüli terheket is ró a színház dolgozóira, de hát alkalmazkodnak hozzá, és nagy lelkesedéssel vetettük bele magunkat a munkába, már rögtön 3 produkció próba folyamatai el is indultak. A 3 játszóhely is lehetővé teszi ezt, tehát, hogy 3 bemutató jut egy játszóhelyre az évad során. 6-ot rögtön megtartunk már ebben a naptári évben, úgyhogy tényleg ez az első fél év, ez nagyon izgalmas lesz.
1: Mikulásig lesz itt bőven.
2: Lesz minden, igen.
1: Rendben, akkor a jegyiroda elköltözésére még nem kérdezek rá, hanem inkább Fredrik Backman világsikerű történetét hozom elő, és Görög László olyan arcát, itt legalábbis a tália.hu oldalon, amit folyamatosan ajánlok a figyelmükbe, meg egy fekete macskát. Mit kell tudni erről az Ember, akit Óvénak hívnak című történetről?
2: Ez északról jön ez a történet, ez egy skandináv történet, egy svéd regény, a forrásmű, amiből készült film is, aztán az Amerika akkora siker volt, és olyan jó minőségű a svéd film, hogy az amerikaiak is megcsinálták Tom Hanks főszereplésével, tehát készült belőle hollywoodi remake is, és az eredeti regényből írtak a svédek egy monodrámát. Ezt fogja Laci előadni. Ez egy csodálatosan szép történet, én nagyon örülök, hogy ezzel nyitjuk az évadot, mert a színháznak azt a sajátosságát tudja megmutatni, amikor valami egyszerre szórakoztató és megérintő. Tehát ez a történet egy mélyen emberi történet, a címében is benne van az ember, akit Óvénak hívtak, ez már nagyon leíró jellegű, mert tényleg egy hétköznapi ember történetét meséli el, de olyan érzékenységgel és olyan szívhez szólóan, hogy ember legyen a talpán, aki nem érintődik meg ezáltal az előadás által majd. Szóval ez egy nagyon fontos rétege a színháznak, aminek nagyon örülök, hogy megjelenik nálunk.
1: És akkor ez már az Arizona stúdió.
2: Így van. Így
1: új
2: van.
1: Működtetett környezete. Azt mondanám, hogy természetes, hogy egy játék a kastélyban is itt van a bemutatandó darabok. Természetes?
2: Nem tudom, hogy természetes és mi nem természetes, vagy természetellenes. Az minden esetre akkor inkább megközelítem innen, hogy rendhagyó formája lesz a játék a kastélybannak, hiszen ez, ha innen veszük, még ős bemutatónak is nevezhetném, hiszen zenés verzióban mutatjuk be, ami azt jelenti, hogy Szemenyei János, aki egy kiváló zeneszerző, tényleg egy őstehetség, írt nagyszerű dalokat ehhez a történethez. Ugye ez a történet operett szerzőkről szól, egy íróról és egy dalszerzőről, és így aztán nagyon jól adta magát a történethez, hogy operett jellegű számok kerüljenek bele, amit János ír meg számunkra, Szemenyei János. Úgyhogy egy kicsit új köntösbe öltöztetjük ezt a régebbi történetet, ezt az ismert történetet, ezt a híres Molnár Ferencet. Az előadás rendezője pedig Orosz Dénes, aki szintén a szövegkönyvet gondozta Molnár Ferenc mellett, egy picit belenyúlt a történetbe, ami szintén jót tesz neki, mert frissíti, és egy új arcát tudja megmutatni ez az ismert történet. Úgyhogy szokványosnak semmiképpen sem mondanám ezt a bemutatót, mindenféleképpen újszerű lesz, még akkor is, hogyha valaki ezt a címet, vagy ezt a darabot már ismeri, egy új formába öltöztetjük, vagy költöztetjük a történetet, úgyhogy újdonságokat fog tartalmazni mindenképpen.
1: A cím alapján voltam én sztereotíp. Most a Casanova kapcsán mi jutna eszembe, ezt a sztereotípját, ezt nem osztom meg a kedves hallgatókkal, viszont miről szól ez a Casanova történet? Ez egy történet?
2: Igen, na most a Casanovával kapcsolatban akkor rögtön szeretném azt is kiemelni, mi szerintem szintén nagy erényünk ebben az évadban, hogy tartunk 6 ős bemutatót, tehát a 9 bemutatóból 6 ős bemutatónk lesz, és ebből 3 egy teljesen új a színház számára írt magyar színdarab lesz, és egyik ilyen a Casanova. A Casanovát Szécsi Bence, egy fiatal tehetséges alkotó írta és rendezi, éppen ezekben a pillanatokban is. Bence egy fiatal tehetség, és nagyon örülök neki, hogy sikerült sikerült elcsábítani és rábírni erre a feladatra. Amikor színdarab, először rendezőként kértem őt fel, és amikor a színdarab válogatás diskurzusról való diskurzus megkezdődött vele, akkor végül is felmerült, hogy mi lenne, hogyha ez egy saját történet lenne, egy új magyar színdarabba belevágná a fejszéjét. És akkor az ötlete volt, hogy valami híres embernek az élettörténetét írnánk meg. És az, hogy ezt végül Casanovát választottuk, azzal nekem egy régi vágyam teljesül, mert Casanovának az életműve és élettörténete az olyan izgalmas, fordulatos, hogy visszatérjek a tematikánkhoz, és kalandos, aminél kalandosabbat és fordulatosabbat nehéz találni a világtörténelem híres személyiségei között. Úgyhogy nagyon örültem, hogy Bencének megtetszett ez az ötlet, elvállalta a színdarab megírását, és mit egy fiatal alkotóhoz illik, egy kicsit megcsavarja ezt a történetet, és nem egy risporos, parókás, rokokos, klasszikus előadást kell csak elképzelni, ez is része lesz, de beletette azt a csavart, hogy tulajdonképpen egy mai élő fiatal magyar irodalom történész kutatónak az álmaiban jelenik meg Casanova, tehát ez a fiatal ember, aki a valós életében kevéssé talpra esett és szerencsés a nőkkel, álmaiban Casanovát éli meg, Casanovának álmodja magát. Úgyhogy egy remek találkozás lesz ez a mai kor és a klasszikus kor története.
1: És hogy miért nem imádnak téged a színészek? Itt nagyon sokan kettős vagy többes szerepben, Dóra Béla, Tamási Zoltán, Fekete Patrícia, Szabó Erika, Tóth Eszter, lesz dolguk bőviben.
2: Lesz, igen, amikor kevesebb színész jelenít meg egy nagyon sok szerepet felvonultató történetet, az egyrészt persze feladat, meg hát rengeteg gyors öltözés, főleg ezekben a rokokó jelmezekben, meg a mai jelmezek jelenetről jelenetre való váltakoztatása, azért ez feladja a leckét majd a jelmeztárnak is, meg az öltöztetőtárnak. Tehát mindenképpen egy dinamikus, izgalmas feladat, de egy dinamikus és izgalmas előadást fog ez szülni reményeim szerint. De azt is gondolom, hogy egy színésznek ez egy olyan kihívás, amihez kedve van. És most, ahogy elkezdődtek a próbák, ezt a visszajelzést is kapom tőlük. Tehát mindig érdeklődöm ilyenkor, hogy megy, hogy alakulnak a dolgok, szeretitek el, mi a helyzet. És eddig nagyon-nagyon pozitív a visszacsatolás az alkotóktól, ami azért is különösen jó, mert minden korosztály azért képviselteti magát ebben a színdarabban. Tehát a fiatalabb színészektől a lelkesedés, hogy mondjam, az egyel adekvátabb, de az, hogy például Tamási Zoltán, aki egy nagyon jó ízlésű, kiváló színész nálunk, és nem a legfiatalabb korosztályok közé tartozik, hogy ő is magáért, a szövegért, az új színdarabért, amikor az olvasópróbán találkozott vele, olyan módon lelkesedett, ahogy, és a próbákat is szereti, ez egy nagyon jó jel számomra.
1: Bemutató október 9-én, és ez a Thália téli kertben.
2: Ez a téli kertben lesz.
1: Hív mindenkit, én pedig fölhívok mindenkit. Most abszolút ugrálunk, mert ugye őszről beszélünk, de Mikulásig megvan már az évad. Én most egy kis farsangot ajánlok, de csak 2 percig, az Állatok farsangja fináléja. De még nincsen finálé, úgyhogy beszélgetünk tovább még a Thália fordulatok évad, ha hívjuk így, akkor így, ami a 2026-27-es, Horváth Illés pedig jó színész, ez méltóan egy picikét most vár velem együtt. Könnyedség és nyugalom, klasszik hitel, szeptember 8-án, kedden.

0: Klasszik Rádió 92.1 Múzsa rovatunkban a Nagymező utcában tobzódunk, mert hogy a Thália Színház új 2026-27-es évadáról, a Fordulatok évadáról beszélgethetünk a stratégiai igazgatónak, Avanzsáde, hála Istennek mindent a színpadról, minden tudó vendégünkkel. Úgyhogy most gyorsan akkor Horváth Illést faggatom arról, hogy idáig beszéltünk egy pici történelemről, lerántottuk a leplet néhány sztereotípiáról, plusz bejött egy skandináv izgalmas történet Görög Lászlóval. Egyébként a beszélgetés, hogyha nem tudnák, hogy miről beszélgettünk együtt eddig, Spotify-en újra hallgatható, és most jön az én veszőparipám, a fiatalság, meg az ő iszonyatos harcuk a digitalizációval, meg az elveszettségükkel. Én csak egy nagy MI-t akarok kívánni, vagy kiáltani. Ez a mi barátságunk, de az MI, ez így nem látszik rádióban, hogy itt lengetek a kezemet, tehát az MI, ugye? Jól értem. És ez egy október 17-ei bemutató.
1: Igen, az MI, mint mesterséges intelligencia. AI vagy MI, igen.
0: Voltam, és mindent összehoztam mindennel.
1: Igen, a mi barátságunk ezzel a két nagybetűvel, valóban ez egy kiskamaszoknak szóló előadás lesz, ami egyébként szintén a nyitásunkhoz hozzátartozik, hogy eddig nem volt ennek a korosztálynak szóló előadásunk, saját előadásunk. Most csinálunk egyet, ezt is egy fontos lépésnek tartom. És nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy ezzel a tematikával foglalkozik, ez az egyébként szintén a színház számára megírt új kortárs magyar színdarab. Ugyanis ez egy nagyon fontos dolog. A mostani kiskamasz korosztály az, akik az elsők a világon, akik a mesterséges intelligencia világában szocializálódnak. Ebben fejlődik a személyiségük. Tehát egy olyan világba csöppennek, ami már nagyon különbözni fog a miénktől, milyen korosztály vagyunk mi, a szülei korosztályától. Tehát ez egy nagyon fontos problematika, ez egy nagyon fontos kérdéskör, amit nem akarunk olyan módon dramatizálni, hogy ez feltétlenül pálcát akar törni az előadás, hogy hú, ez egy borzalmas dolog, ezzel foglalkozni kell, hanem egyszer csak foglalkozni kell vele. Úgyhogy a gyerekeknek, kisgyerekeknek, tehát bocsánat, nem kisgyerekeknek, hanem kiskamaszoknak, nagygyerekeknek szóló előadás, ahogy a szövegkönyvet olvastam, egy rendkívül szórakoztató és látványos előadás lehet, amit kiváló fiatal színészek fognak megvalósítani, és egy fontos dologról szól, tehát a szülőknek is azt gondolom, hogy tanulságos lehet ezt az előadást megnézni és ezzel foglalkozni.
0: Gyorsan, én a hölgyek szerepét azt mindig nagyon fontosnak tartom, tehát ez Jeli Viktória műve, ugye?
1: Van, igen.
0: És Móróc Andriád rendezésében?
1: Igen, és Móróc Andriád szövegkönyv alakításában is nagy mértékben hozzájárult, és két nagyon tehetséges fiatal színésznő fogja elővezetni a szöveget, egyébként meg videóbejátszásokon a társulat más tagjai is csatlakoznak. Hát digitális kor, digitális téma, hát hogy is kerülhetnénk el a digitalizációt a színpad ról, úgyhogy egy komplex vizualitással rendelkező izgalmas előadás lesz mindenképpen.
0: Na most szerintem ez lesz a sláger, ez lesz a leggyorsabban elfogyó jegyeket produkáló, a 9-es szám alatt című mű. Én itt a rövid leírásra rögtön ugranék.
1: Láj, nagyon örülök neki. Ugye? Hát akkor ez egy... akkor érdemes volt ebbe a vállalkozásba belevágni. Nagyon remélem, hogy legtöbb néző így lesz ezzel. Hát ez egy műfaji kísérlet abban az értelemben, hogy most ez ijesztő lesz, kimondolom ezt a szót, de ez egy horror vígjáték. Ijesztő lesz, de az előadásban is lesznek ijesztő effektek, szóval végül is nem baj, hogyha már eleve a promóciója így kezdődik. Ezt a címet egyébként nálunk Magyarországon kevesen ismerik, nagyon kevesen szerintem a 9-es szám alatt, de nem így az angol nyelvterületeken, mert ez egy már 10 éve futó, a Angliában nagyon nagy népszerűségnek örvendő televíziós sorozat. Egy antológia sorozat, ami ugye azt jelenti, hogy minden epizódja más történetet dolgoz fel, és sőt, ez még az is különlegesség ennek a sorozatnak, hogy minden epizódja más műfajban íródik és játszódik, és ezt a műfaji kavalkádot, ezt a sketch jelleget maga az előadás is tartalmazza majd, és tényleg megtalálható benne a horror paródia, a modernkori kísértett történet, az érzelmes dráma és a bohózat egyaránt. Tehát egy igazán komplex estére számíthat az, aki eljön hozzánk, és egyet vált a 9-es szám alatt című produkcióra. Egyébként Szabó Győző és Zajzon Zsolt főszereplésével, tehát a két színésznek majd egy virtuóz alakítási lehetőséget is biztosít ez az előadás, ami reményeim szerint ténylegesen nagyon fordulatos, nagyon meglepő gesztusokkal bíró, izgalmas és szórakoztató előadás lesz.
0: De hát ezeket szeretjük, ezeket imádunk. Amikor én így a jegyekre utaltam, akkor ne kérlek illés, hogy szóljál, hogy akkor most hova kell menni a jegyekért? Változott? A helyszín változott? A jegyiroda helyszín?
1: Hát azért sok módon lehet hozzánk jegyet venni, hála Istennek, igen.
0: Pont.hu oldalon már látom.
1: Így van, tehát az online jegyvásárlásra is nagyon-nagyon könnyű lehetőségei vannak a kedves nézőknek, de akinek van kedve, vagy szeret rendesen úgymond offline jegyet vásárolni magának kézzel, az megteheti a színházunk jegypénztárában is a főbejáratnál, illetve, és gondolom erre céloztál, hogy megújult értékesítési osztályunk és szervezésünk lett, amit tényleg egy nagyon szépen felújított, nagyon exkluzív új értékesítési pontot jelent szemben a színházzal, a Mozsár utca és a Nagymező sarkán található az új jegyirodánk.
0: Na most kell visszafognom magam, és semmiféle szóviccet nem mondok, ami a látása vagy látás hiányával kapcsolatos. Inkább azt mondom, hogy fura elosztás, mert Szervét Tibort látom, mint rendező,
1: yes.
0: Zöldi Gergelyt, mint fordító, aztán a színészek sora, ugyanakkor meg rám szólnak, hogy a Várj, míg sötét lesz, sajnos az nem egy naplementét, hanem a vaksággal kapcsolatos helyzetet takar, és ez egy jó thriller.
1: Ez egy jó, bizony, ez egy nagyon izgalmas, ez egy klasszikus krimi valójában, de egy nagyon izgalmas helyzetet vet fel. A színdarab hősnője és főszereplője, Czakó Juli fogja alakítani, egy vaklány. Egy vaklány, akit bűnözők megpróbálnak megvezetni, becsapni és behálózni. És ez rögtön egy olyan színpadi helyzetet vet fel, hogy a főszereplő nem látja azt, ami körülötte zajlik, míg mi nézők látjuk, hogy mi zajlik körülötte, és mi nézők tudjuk, hogy ott hogyan próbálják meg becsapni és megvezetni. Egy nagyon érzékeny és nagyon izgalmas helyzetet vet fel. És ezt egy kiválóan megírt krimi formájában és nagyon jó színészi alakításokra lehetőséget adó színdarabban írta meg Knott. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó klasszikus történet. Szervi Tibor fogja rendezni, valóban egy nagy formátumú színész is, ezt többen tudják, és remélem, hogy most már egyre többen tudják, hogy egy nagy formátumú rendező is Tibor. Én őt, az ő rendezői tevékenységét már viszonylag régebb óta ismerem, még az előző munkahelyemre is hívtam őt rendezni, egy kiváló három nővért rendezett a Móricz Zsigmond Színházban. Úgyhogy én láttam Tibornak több rendezését is, láttam, hogyan foglalkozik gyerekekkel egyetemen, és nagyon meg vagyok győződve az ő rendezői kvalitásairól, és nagyon örülök, hogy rávehető volt erre a munkára.
0: Jaj, gyorsan, mert a matematika nem az én oldalam, azért maradtak régi darabok is, ugye? Tehát eddig futó darabokat is élvezhetünk. A kvíz az nem ide... A kvíz az mikor van?
1: A kvíz az a harmadik nagyszínpadi új bemutatónk lesz az évad
0: második felében. És akkor még előtte lesz egy magyar bemutató. Szóval megtartottatok régieket?
1: Hogyne, természetesen ez egy nagyon széles repertoár, mint egy 28 előadásunk van a repertoáron. Tehát ez egy nagyon nagy szám. Az egy nagyon nagy szám. Illetve annyi lesz, bocsánat, hogy pontosabban fogalmazok, annyi lesz az évad végéig. Tehát amikor bemutattuk már mind a 9-et, akkor lesz ennyi előadásunk repertoáron.
0: Szóval... Most még csak Mikulásig jutottunk el, és azért már ez is nézni is terek, meg játszani is.
1: A kvízről, hogyha már szóba került, akkor gyorsan még arról mondok egy mondatot, hiszen...
0: Csak mert itt Szervét Tibor végre úgy, ahogy meg színész.
1: Igen. A Tibor színészként is természetesen nagy mértékben jelen van továbbra is a Thália színház életében. Nem arról van szó, hogy egy végleges profilváltáson ment volna keresztül. Egyszer csak sok oldalon használjuk a sok oldalú tehetségét. Na, a lényeg az, hogy a kvíz szintén egy kortárs darab, és szintén ősbemutató, ez egy angol darab, a West Endről hozott sikerdarab, aminek a különlegessége az, hogy egy valós, igaz történetet dolgoz fel, egy nagyon különleges, valós történetet, a Legyen ön is milliómos című vetélkedő műsornak a keletkezés történetéről szól ez a színdarab, ezért is kvíz a címe, ugye a kvíz az ezt jelenti. Tehát egyrészt egy tévéstúdióban játszódik, hogy hogyan született meg a producerek fejében ez a műsor. Viszont Angliában, amikor ezt a műsort elindították, akkor nem sokkal később, aki elvitte a fődíjat, arról kitalálták, hogy csaló. Hogy csalással tudta elvinni. Csalással vitte el az 1 millió fontos fődíjat, amiből egy országos hírű és tömegek által kísért hosszú pereskedés és bírósági folyamat lett. És a színdarab egyrészt a műsor keletkezés történetét, és ennek a csalásnak a történetét, és ennek a bírósági pernek a történetét dolgozza fel egy nagy kavalkád folyt.
0: Jó, jó, és akkor most legyen még egy zavar, hogy kirendezi.
1: Brass Bence. Igen, igyekeztünk megkavarni a szálakat. Hát Bence pedig szintén egy nagyon népszerű színész, és énekes színész ráadásul, tehát tényleg nagyon sokan ismerik, a kereskedelmi tévékből is lehet ismerni nevét és arcát is, tehát ő valójában egy celebritás, és azt kevesebben tudják róla, hogy egyébként szintén egy rendezőtehetség is bontakozik benne. Én neki láttam rendezését, korai rendezéseit annak idején, és végeredményben lehet annak nevezni, hogy ez egy hogy mondjam, egy újító dolog, hogy ő alternatív színházban rendezett korábban, és hogy én mégis meghívtam, és rábíztam egy ilyen nagy színpadi rendezést, ráadásul egy óriási gépezetet, mert ez a kvíz, ez egy nagy látványos előadás lesz. De hát ebben meg nagyon bízom, hogy Bence rendezői tehetségén túl azon rengeteg nagy színészi tapasztalat, amilyen ezekben a nagy színházakban keresztül ment pályája során, azt majd mindenféleképpen kamatoztatni tudja nálunk.
0: Március 6-án kell majd akkor először bizonyítania mindenkinek. Szokás szerint én nagyon egyszerű szerkezet vagyok. Mit kell kívánni? Azt tudom, hogy kéz- és lábtörést a konkrét premierre, így évadra is van valami? Hogy bejöjjenek a fordulatok, vagy mit lehet a fordulattal játszani?
1: Hát, hogy legyenek élvezetesek. Talán közelítsük meg innen, hogy legyenek élvezetesek a nézőink számára is, és a mi számunkra is. Megvalósítani ezeket a fordulatos előadásokat, legyen benne sok öröme a társulatnak, és legyen benne sok öröme a nézőnek.
0: Horváth Illés, én ezt mind kívánom. Köszönöm, hogy tisztázódott a stratégiai igazgató miben léte, és akkor tényleg ajánlom mindenkinek a Nagymező utcát a sok-sok darabbal, és mondom, Görög László szemeivel, amit tessék megnézni a tália.hu oldalon, és jól megijedni mindentől. De ez benne van, ez egy jó érzés, legalábbis jelen esetben. Illés bólogat, nem mer mást. Nagyon szépen köszönöm, ez volt most itt a Múzsa mi nálunk, és egy jó filmzenével folytatódunk, Downtown Abbey, azt hiszem ez passzol, ezt szereti mindenki, úgyhogy ez működni fog. Könnyedség és nyugalom, klasszik, nyitány. 10 óráig még önökkel leszünk.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset miatt lezárták a 11. kerületben az Etele utat, a Hadak útja és a Somogyi út között Kelenföldvasút állomás felé. Az egyes villamos helyett az Etele út, Fehérvári út és Kelenföldvasút állomás között pótlóbusz közlekedik. Baleset nehezíti a haladást a pesti alsó rakparton a Vigadó térnél északi irányban. Csak egy sáv járható, lelassult a haladás. Tart a műszaki mentés Soroksáron az Ócsai úti felüljárónál, ezért lezárták. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni, az érintett BKK autóbuszok megnövekedett menetidővel közlekednek. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Szél Kálmán tér környékén, a pesti alsó rakparton a Dráb utcától a Lánc hídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha-Lujza térig, valamint a Kiskörúton az Asztóriánál. Lezárták a félútpályát ma a 10. kerületben a Csillagvirág utcában az Ezüstfa utca közelében burkolatjavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Szép jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Kellemesen indul a nap, hiszen a hőmérséklet gyorsan emelkedik, délelőtt már 22 fokot mérhetünk. A felhőzet mérsékelt lesz, a napos időszakokat csak fátyol felhők zavarhatják meg. A szél északnyugati irányból fúj, sebessége 15 km per óra körül alakul. A mai nap a kalendárium szerint kisasszony napja, és a népi megfigyelés úgy tartja, hogy az időt kisasszony napja 4 hétre előre szabja, vagyis a mai derű tartós őszi szép időt ígér. Maradjanak velünk a folytatásban is!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Visszaállítja a vármegyék és főispánok korábbi megnevezését az országgyűlés, nem tervez leépítéseket a győri Audi. Ma is derült napos, meleg idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Megemlékezéssel és a miniszterelnök felszólalásával folytatódik ma az országgyűlés őszi ülésszaka. A 9 órától kezdődő eseményen a képviselők döntenek a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását is. Ezután megválaszthatják a független közmédia testület tagjait és elnökét, majd elkezdődik az idei költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Erről beszélt a miniszterelnök napi rendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt. Újraindították a Kijev elleni orosz légi csapásokat. Kijevben 6 ember megsérült, a városban több helyen tűz ütött ki. Az amerikai elnök küldöttei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Arra az időre tűzszünet volt érvényben. Áttörést nem sikerült elérni a béke folyamatban. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A gyár a termelést sem csökkenti. A Volkswagen csoport múlt héten jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi. Egyre kevesebb a házi orvos, jelenleg több mint 1000 betöltetlen praxis van, miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdőházi orvosok bérezése mellett több felé probléma a jó infrastruktúrális körülmények megteremtése. Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 ezer Covid-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt. A portál szerint az ügy csaknem 130 millió forint hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül száraz volt. Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön egy hideg front érkezik erős széllel, zivatarokkal.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset miatt lezárták a 11. kerületben az Etele utat, a Hadak útja és a Somogyi út között Kelenföld vasút állomás felé. Az egyes villamos helyett az Etele út, Fehérvári út és Kelenföld vasút állomás között pótlóbusz közlekedik. Baleset nehezíti a haladást a pesti alsó rakparton a Vigadó térnél északi irányban. Csak egy sáv járható, lelassult a haladás. Tart a műszaki mentés Soroksáron az Ócsai úti felüljárónál, ezért lezárták. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni, az érintett BKK autóbuszok megnövekedett menetidővel közlekednek. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Szél Kálmán tér környékén, a pesti alsó rakparton a Dráv utcától a Lánc hídig, az Andrássy úton és a Balcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Baross tértől a Blaha Lujza térig, valamint a Kiskör úton az Asztóriánál. Lezárták a fél útpályát ma a 10. kerületben a Csillagvirág utcában az Ezüstfa utca közelében burkolatjavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: A hírek után is töretlen szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez itt a Klasszik Nyitány szeptember 8-án, kedden reggel, sok színházzal, sok zenével, no meg némi itókával, ez utóbbiról nem sokára beszélek, a színházat pedig ugye az előző órában Horváth Illés képviselte, aki a Nagymező utca, a Tália Színház új évadát, a Fordulatok évadát színesítette itt nálunk remek bemutatókkal, illetve a bemutatókról szóló információkkal, tália.hu ezt itt érhetik utol. A következő időben pedig Szomori Dezső, jaj de szomorúan mondtam, pedig nem kellett volna, szóval Szomori Dezső egyik leghíresebb darabja, a Hermelin kerül előtérbe, Ivanis Tamás színművész rendező érkezik majd, egy remek helyszínen látható az előadás, ami abszolút autentikus, és ez tulajdonképpen egy remek darab, és remélem, hogy egy remek beszélgetés sül ki majd nem sokára. Jó van, ígértem az itókát, ami visszafogom magam most, a napindító lesz, vagyis hogy a kávé még mindig egészen október 31-ig élvezhető, cukrozható, teljezhető, abár ez nem biztos, hogy szabad. A Fő a kávé című kiállítás a Kazinczy utca 21-ben, igen, ez az a gyönyörű ház, ami elektrotechnikai gyűjtemény is egyben, de most, mint múzeum funkcionál, ráadásul egy olyan múzeum, ami fogyasztható, remélem, hogy tényleg fogyasztható, a kávézás élményé, kultúrává és életformává vált a 21. századra, köszönhetően a kávégépeknek, amik nagy technológiai fejlődésen estek át, és ugye itt vagyunk Pesten, itt vagyunk Budán, a legelső fővárosi kávéház hangulata is megidézhető egészen napjaink legmodernebb és legtrendibb kávézójáig, tehát a Fő a kávé és Bécs 1683, igen, 1683-as ostromától a virágzó pesti kávéházakon át a legújabb kávézási szokásokig kalauzol minket. Hogyan rötyögött az üstben a fekete leves Petőfi korában? Erre is lesz válasz. A mai trendek jönnek, a Pilvax kávéház az ott lesz, a szocialista presszókban is majd a hölgyek mindenféle fityulával a fejüken húzzák a karokat, és lesznek kávéárusok, kereskedők, rikkancsok, irodalmárok, modern baristák, ikonikus filmrészletek, anekdoták, játékok és interaktív elemek, hiszen ez a 21. század. A főszereplő pedig a fekete leves lesz még egyszer, tehát a kávé fő a Kazinczy utcában, az elektrotechnikai gyűjteményben. Keressék, fogyasszák, a közlekedési múzeum egyébként is mindig kirúgkol valami újdonsággal. Úgyhogy ha ébresztőre vágynának, akkor is kávé, ha jó programra, akkor is kávé, de a legjobb program az a Klasszik Nyitány, könnyedén és nyugodtan, nem sokára pedig majd a Sütő utcába invitáljuk magukat, ahol íródott, ahol játszódott, és ahol újra játszódik majd Szomori Dezsőtől a Hermelin.

0: Rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: És a mai, a szeptember 8-ai Múzsában én ígértem önöknek Szomori Dezsőt, szomorúság nélkül, vagy lehet, hogy egy pici szomorúsággal, remek darabokat, aminek a bemutatója már ugye júniusban volt, és várok egy erős bólogatást vendégünktől, Ivanics Tamástól, akit egyrészt, mint rendezőt mutatok be, de hát először kezdjük a színész Ivanics Tamással, meg a te kötődéseddel. Lőjék be a középiskolai tanulmányaik alapján egyrészt Szomorit, ha én azt mondom, hogy te Mágnás Miska rajongó vagy, az is, és ha azt is elárulom, hogy én elárultam neked, hogy egy divának ma születésnapja van, téged ez a régi kor, a régi korok, azok miért vonzanak, miért nem foglalkozol csak a digitalizációval, meg a következő premierrel?
2: Jó reggelt, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. Bennem mindig volt egy ilyen mérhetetlen vágy nosztalgikus dolgok irányába. Én is kerestem ennek a miértjét. Aztán arra jöttem rá, hogy túl azon, hogy ezek ilyen nagyon bájos korszakok voltak, vagy az ember mai szemmel már akár meg is mosolyog egy csomó mindent ezekből. Én mindig elkezdtem keresni, hogy mi az, ami viszont ebben örökérvényű, mi az, ami örökzöld, mi az, ami teljesen mindegy, hogy az ember melyik korban élt, de az ugyanaz az emberben.
1: Kodberger Leo hihetetlen sorsán keresztül, az említett Mágnás Miskán, ha beütnek téged, akkor azt tudjuk. Más monodrámák is, de akkor közlöm veled, hogy szeptember 8-a van, és 1850-ben született meg egy hölgy, akit mi úgy ismerünk, hogy Blaha Lujza, de Rimaszombaton természetesen meg egészen más néven látott napvilágot. Most csatlakozz be.
2: Hát ő Blaha Lujza. És hát valóban ő volt a nemzet csalogánya, és beszéltük, hogy hát majd fel fogom én őt köszönteni, mert van nekem ráadásul egy nagy gyűjteményem otthon. Megszállottan gyűjtök mindenfélét a 19.-20. századból, legendás színházi alkotóktól kéziratokat, személyes tárgyakat, dedikációkat, és hozzájutottam egy 1901-ben dedikált Blaha Lujza fényképhez is. Úgyhogy ma majd akkor felköszöntöm Lujzát az egyik közösségi platformon. Ezt mindig meg szoktam tenni, hogyha tudom, hogy valakinek valamilyen évfordulója van.
1: Téged lehet keresni, téged el lehet érni ilyen közösségi helyeken.
2: El, persze.
1: És a Bel-Bel városban is. Na, térjünk akkor végre vissza a Sütő utcába. Sütő utca 2 pontos. Uh-huh. Sütő utca 2. Most jöjjön belőled elő az Irodalmár. Én utána néztem, szomorú végére, erre emlékeztem a középiskolából, meg a Hermelinre emlékeztem a középiskolából, de egy sokkal bővebb életútról van szó, és egy őt olvasva sokkal játékosabb emberről van szó. Én a nyelvére figyeltem föl először. Nyelvezetére figyeltem föl először. Mi az, ami neked vonzó volt? Hogy találtál rá Szomorira? Weissmorra, bocsánat.
2: Igen, de jó, hogy mondod Weissmor nevét, ahogy ő megszületett, hiszen ebből született az ő írói neve, de majd erre térjünk ki esetleg. A Sütő utca 2 szám alatt található a Kugler Art Salon, Kőszegi Edith és Surányi András vezetik. Én ott elég sokat dolgoztam korábban is, és mindig láttam, amikor mentem be a kapun, hogy ott van Szomori Dezső emléktáblája, hogy ő ott élt fent az 5. emeleten a toronylakásban. Különösebb viszonyulásom nem volt hozzá. Csak egyik előadás után beszélgettem Editékkel, és mondtam, hogy hát, ha már itt élt ez a nagy nevű író, és itt nálatok mindenféle kulturális események történnek, hát mennyire érdekes lenne abban a házban valahogy emléket állítani

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros útjain a századforduló környékén egyre nagyobb számban megjelenő autók szükségessé tették a közlekedés szabályozását is. 1900. novemberében létrejött a Magyar Automobil Klub, mely javaslatokat tett a gépjárművek ellenőrzésére és a sofőrök képzésére, így ezután már csak forgalmi vizsga és sofőrengedély birtokában volt szabad autót vezetni. Egy évvel később már 49 jogosítványt és 38 forgalmi engedélyt állítottak ki. A rendőrség is hamar reagált az új hóbortra, és egy szabálygyűjteményt adtak ki, vagyis megszületett az első KRESZ. Szükségessé vált a világítás, a kürt és a fékrendszer használata, a megengedett legnagyobb sebességet pedig 20 km per órában maximálták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna Plaza bevásárló és szórakoztató komplexum Budapest 13. kerületében a Váci úton található. Átadására 1996. október 14-én került sor, egy hónappal a rivális, az újpalotai Pólus Center megnyitása előtt. Magyarországon az addigi üzletközpontok után ez volt az első amerikai típusú pláza, amelynek újdonsága és vonzereje abban rejlett, hogy komplex módon egyetlen hatalmas fedett térben integrálta a modern fogyasztói társadalom alapvető igényeit, az akár egésznapos családi programot kínáló bevásárlási, fogyasztási és szórakozási lehetőségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd Budapest egyik közúti Duna hídja, ami a főváros 3. és 13. kerülete között nyújtózik. Helyén már a rómaiak is létesítettek átkelőt. A Megyeri híd 2008-as átadásáig ez volt a város legészakibb és leghosszabb hídja, de ezt a címet az új építmény átvette tőle. Ennek az átkelőnek az egyik legnagyobb különlegessége, hogy az évek során a bővítését úgy oldották meg, hogy a két oldalán egy-egy új hidat építettek mellé. Tehát az Árpád híd voltaképpen három párhuzamos, egymással összekapcsolódó híd együttese.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az eszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nagyszabású vidékfejlesztési program kezdődik, olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Folytatódik a derült napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elindult a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy elsőként 10 vidéki kistérség 100 településén tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. A szakdolgozók fizetésének rendezését és a kezdőorvosok azonnali béremelését sürgeti a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Álmos Péter szerint a 2020-as béremelés óta az orvosi fizetések reálértéke csökkent. Hozzátette, hogy nincsenek pontos adatok a praktizáló orvosok számáról, ezért nem tudni, hogy mekkora az orvoshiány. Emelkedett augusztusban az infláció, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek. Az élelmiszerek ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal lettek olcsóbbak. A szolgáltatások ára 5%-kal nőtt. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, hiszen a cseh, a lengyel és az ész tanulók is jobban teljesítettek a felmérésben. Vágányszabályozási munkát végeznek holnaptól két héten át Felsőzsolca és Hidas-Németi között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, hogy 1200 méter hosszan síneket is cserélnek, amivel megszűnnek a sebességkorlátozások a vonalon. Ennek köszönhetően csökken a menetidő és kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom. Ismét súlykorlátozást vezettek be a Mohács-Új-Mohács kompát kelőhelyen, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. A 2,5 tonna ösztömeget meghaladó járművek vezetőinek más átkelési lehetőséget kell választaniuk. Kerülni a legközelebbi Duna hidakon, így Baján vagy a Szerbia irányába tartók számára a horvátországi Kiskőszegen keresztül Bezdán felé lehet. Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok lesz. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik, erős széllel, zivatarokkal.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1972-ben elkészült ötszintes deáktéri metroállomás európai viszonylatban is jelentős méretű közlekedési csomópontnak számított. Az első szinten a közúti közlekedés, a második szinten az útfelszín alatti gyalogaluljáró rendszer található. Közvetlenül ez alatt halad a millenniumi föld alatti vasút pályája. A következő szint az észak-déli, azaz a kék metró állomástere, melyet a legmélyebben fekvő piros metró állomása követ.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A töltőtollas szakma az 1920-as években született, és igen rövid életűnek bizonyult. A magyar töltőtollas kisiparosok többnyire Bajorországból hozták a szebbnél szebb gyöngyházas, mintás műanyagrudakat és a legfinomabb amerikai tollhegyeket. Kis műhelyükben a tollesteket menetelték, részgyűrükkel, csiptetővel látták el, majd pedig az elkészült tollat eladták. Az 50-es évekig a töltőtoll nagy becsben tartott személyes holminak számított. Tulajdonosaik akár évtizedekig is használtak egy-egy darabot. Egy ideig még a golyóstollak is hasonló becsben voltak, de a 60-as évek végére elterjedtek az olcsó, eldobható darabok, és ezzel a tollasipar kihalásra ítéltetett. Budapest utolsó töltőtól készítő manufaktúrája a Kiskörúton állt, a Baba Klinika mellett. A tulajdonos Marosán József egy jócskán 80-on túljáró öreg úr volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1967-ben a magyar bajnok vasast meghívták a Santiago de Chile-ben megrendezésre kerülő hexagonál tornára, Dél-Amerika nagy futballeseményére. Az eredeti meghívott az Internacionale volt, a milánói klub azonban állítólag Desiderio Solti, vagyis Solti Dezső, interklubigazgató sugallatára lemondta a szereplést. A vasas Chilében nem tartották esélyesnek, de Mészöly Kálmánék a nyitó meccsen a hazai Colo-Colo-t verték 9-3-ra, és legyőzték a Pelével felálló brazil Santost. A kupát megnyerték, a magasba emelni azonban csak együttes erővel sikerült. A trófea ugyanis egy 50 kilós lovas szobor volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Alakítsa a nappalit nézőtérré. Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az E-Színház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nagyszabású vidékfejlesztési program kezdődik, orosz diplomatákat utasítanak ki Magyarországról. Marad a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy elsőként 10 vidéki kistérség 100 településen tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Üdvözölte a Mi Hazánk a kormány Szent István vidékfejlesztési programját, de kevésnek tartja a falvaknak szánt támogatást. Dóró Dóra a párt képviselője szerint az államadósság növekedéséhez képest kevés pénz jut a településeknek. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, bírálta, hogy a kormány éppen azon a napon hirdeti meg a Szent István nevét viselő programot, amikor megszünteti a vármegye és a főispán elnevezéseket. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt mondta, a program bejelentése nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla. 10 orosz diplomatát utasít ki Magyarország, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség érintett munkatársai diplomata státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, ezért felszólították őket, hogy hagyják el az országot. A külügyminiszter hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Emelkedett augusztusban az infláció, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Az élelmiszerek ára ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkent. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, szövegértésre és természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Már bankkártyával is lehet fizetni 3 fővárosi buszvonalon, a járművezetőnél megváltott vonaljegyért, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A szolgáltatást a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik. Várhatóan október közepén a 200 E-jelzésű reptéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés. Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik, erős széllel, zivatarokkal.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút mosását a Fővárosi Közterület fenntartó ZRT minden évben kétszer, tavasszal és ősszel szokta elvégezni. Ilyenkor rendszerint 3-4 napon keresztül minden nap éjjel 11 és 12 órától hajnali 4 óráig teljes szélességében lezárják a forgalom elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1919 tavaszán húsiparosok néven alakult meg a fővárosi hentesmesterek és vágóhídi dolgozók labdarúgó csapata. Akkoriban más foglalkozások mesterségek képviselői is állítottak ki csapatokat, általában alsóbb osztályokban. Egy alkalommal a húsiparosok ékszerész pénteki bajnokit a hentesek el akarták halasztani, mert csütörtökön zajlott le a húsvéti nagy állatvásár, és ezért attól tartottak, hogy a vágások miatt nem tudnak csapatot kiállítani. 1920-ban Schlosser Imre, a korábbi legendás játékos került a csapat intézői székébe, aki 4000 koronás havi fizetése mellé napi 2 kiló hús természetbeni járandóságot is kikötött magának. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Csömör egyik utcája a meglehetősen megmosolyogtató Kacérgiliszta nevet viseli. A Kacérgiliszta azonban valóban létezik. Egy trükkös horgászcsaliról van szó, amelyet a külföldön Flirt Worm, vagyis flörtölő kukac néven árusítanak. Az elnevezés arra utal, hogy a csali a vízben intenzíven tekereg, azaz a halak számára igencsak kelleti magát. Innen tehát a Kacérgiliszta elnevezés. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nagykörutat 1896. augusztus 31-én vehette birtokba a főváros. A körutat 25 év alatt alakították ki. Kertes házakon, gazdasági épületeken átvágva 251 épületet bontottak le, helyükön 253 tízszer akkorát húztak fel. A teljes út hossza a Margit hídtól a Boráros térig 4141 méter. A Nagykörút 5 kerületen halad át, és ugyanennyi részre osztható. A mai Szent István körutat 1937-ig Lipót körútnak hívták. A Teréz körút Mária Terézia, az Erzsébet körút Erzsébet királyné, a József körút második József, a Ferenc körút pedig első Ferenc király nevét viseli.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Orosz diplomatákat utasítanak ki Magyarországról, több budapesti buszjáraton lehet bankkártyával fizetni. Marad a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. 10 orosz diplomatát utasít ki Magyarország, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség érintett munkatársai diplomata státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, ezért felszólították őket az ország elhagyására. A külügyminiszter hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Bájer Judit média jogászt választotta, a független közmédia testület elnökévé az országgyűlés. A 9 tagú testületből egyelőre 6 tagot választottak meg. A szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjei kerültek be. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk által javasolt 3 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy elsőként 10 vidéki kistérség 100 településen tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Emelkedett augusztusban az infláció, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Az élelmiszerek ára ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkent. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, szövegértésre és természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Már bankkártyával is lehet fizetni 3 fővárosi buszvonalon, a járművezetőnél megváltott vonaljegyért, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A szolgáltatást a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik. Várhatóan október közepén a 200 E-jelzésű reptéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése, valamint a helyi közösségek bevonása a környezet megtisztítására. Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik, erős széllel, zivatarokkal.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Kishárshegy tetején 362 méteres tengerszint feletti magasságban található, különleges alakú fakilátó Makovec Imre tervei alapján épült. A több mint 6 méter magas építmény fából és vasból készült. Az egyedi alakú kilátó vázát egy lebetonozott vascső adja, amelyen 30 akácrönkből két egymásba fonódó csigalépcsőt alakítottak ki. A tetején kisebb teraszról szemlélhetjük a panorámát, odalent pedig az erdei pihenőt vehetjük igénybe tűzrakóhellyel, padokkal, asztalkával. Makovec Imre építész, a magyar organikus építészet megteremtője, az erdő és a természet által ihletett ember volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A budavári palota Mária Terézia szárnyában, az egykori trónteremben, ahol most 15-16. Századi szárnyasoltárok láthatók, 1800. március 8-án József Haydn a Teremtés című oratóriuma köszöntötte József Nádor születésnapját. Ezt az eseményt idézi fel a 2010-ben az esemény 210. évfordulója alkalmából leleplezett emléktábla a budavári palota C épületén. 1960-ban Haydn emlékművet létesítettek a Horváth kertben a zeneszerző budavári látogatásának emlékére. Ekkor a terület a Haydn Park nevet kapta, ám az elnevezés nem tudott gyökeret verni, továbbra is Horváth kertként emlegette mindenki. A mai Alkotás utca elnevezése a Schöpfung, azaz teremtés szó korábbi fordítása, szintén az esemény emlékét őrzi.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az aranysas gyógyszertár volt az első gyógyszertár Budán. A törökök kiűzése után 1687-ben a mai Dísztér 1 alatt alapította Bözinger Ferenc Ignác. Ő később egy másik gyógyszertárat is nyitott a Vízivárosban, ez Fekete Medveként lett ismert. Az aranysas kezdetben az Arany Egyszarvúhoz nevet viselte, és mivel a városi címet is megkapta, cégtábláján megjelenhetett Buda címere is. Többször átköltöztették. A mai Tárnok utca helyére 1922-ben került. Az eredeti állapotban helyreállított helyiségeiben nyílt meg az Aranysas Patika Múzeum, aminek állandó kiállítása a gyógyszerészet a reneszánsz és a barokk korában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek végén az állatok mellett mást is megnézhettek azok, akik ellátogattak a fővárosi állatkertbe. Az egyik elkerített területen ugyanis egy afrikai törzs vendégeskedett, akikről a Vasárnapi Újság így számolt be. Ruházatuk mindössze egy tarka szövetű lepel, testük egy része mindig kilátszik. Van tehát mód tanulmányozni testalkatukat, és ez már magában is megérdemli az 50 krajcárnyi belépti díjat. Fokozza a látvány becsét a határozott esztétikai élvezet. Szebb idomokat alig lehetne találni. A hajdani állatkereskedő Karl Hagenbeck valóban hívott az állatkertbe távoli népcsoportokat. Első alkalommal szingalézek jöttek 20 idomított elefánttal, de a nagy közönség megismerkedhetett a lappokkal és a Sioux indiánokkal is. 1896-ban pedig az afrikai törzs is nagy szenzáció volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az eszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, meleg idő eső nélkül. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról, megválasztották a független közmédia testület elnökét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Őrizetbe vették a német villamosenergia hálózat elleni szabotázs akciók gyanúsítottját. A 48 éves férfit Aachen közelében egy erőmű mellett fogták el. A rendőrök a helyszínen több, vélhetően rövid zárlat előidézésére szolgáló kilövőszerkezetet és egy újabb, a szabotázs akciókat vállaló levelet találtak. Az elmúlt napokban több incidens történt Észak-Rajna-Vesztfáliában, Brandenburgban és Szászországban. Volt, ahol egy erőmű több blokkját napokra le kellett állítani. Bájer Judit médiajogászt választotta a független közmédia testület elnökévé az országgyűlés. A 9 tagú testületből egyelőre 6 tagot választottak meg, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjei kerültek be. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk által javasolt 3 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást. A nyáron létrehozott testület feladata a közszolgálati média függetlenségének védelme. A Duna rekord alacsony szintje miatt a lágymányos élből kotrásával biztosították a kelenföldi erőmű vízellátását. A válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak. Az erőmű szakemberei 50 méteres partszakaszon 50-100 cm-rel mélyítették a medret. Az erőmű több mint 110 éves történetében erre korábban még nem volt példa. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat. Holnap is napos, száraz idő várható, majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tőzsgyökeres újpesti Halasi Olivér 8 éves volt, amikor megpróbált felugrani egy mozgó villamosra, és lecsúszott a lépcsőről. Bal lábát amputálni kellett. Ő azonban sportoló akart lenni, és hihetetlen kitartással korának egyik legjobb úszója, majd vízilabdázója lett. Összesen 36 bajnoki címet nyert, és tagja volt a 32-ben Los Angelesben, majd 36-ban Berlinben győzedelmeskedő olimpiai vízilabda csapatnak. 1946-ban a mai napig tisztázatlan körülmények között egy rablótámadás során lelőtték. A Mozgáskorlátozottak Sportegyesületét róla keresztelték el, az újpesti sportcsarnok is Halasi nevét viseli, mely előtt mellszobra is látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A testnevelési egyetem kezdeti fő célja a testnevelő tanárképzés volt, ami a későbbiekben edzőképzéssel bővült. Később a testnevelés és a sportvilága erőteljes fejlődésének következtében új tanszékek alakultak, új tantárgyak kerültek be a képzési programba, és egyre nagyobb hangsúly helyeződött a tudományos kutatómunkára. Napjainkban az intézmény küldetései, a testkultúra társadalmilag jelentős területeinek magas szintű művelése, az ezen alapuló és a társadalom igényeinek megfelelő tudományos ismereteken nyugvó szakemberképzés, valamint a nemzet érdekeivel összhangban hozzájárulás a népegészségügy aktuális problémáinak megoldásához. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd átadásakor csupán 13 méter széles volt, de a forgalmának növekedésével szükségessé vált a bővítése. A szélesítést úgy oldották meg, hogy az eredeti, középső útpálya mellé két oldalt gyakorlatilag két új hidat építettek, amivel közel a kétszeresére növekedett a pálya. Mivel a pilléreket előreláthatóan a jelenlegi, teljes szélességűre alakították ki, így nem volt nehéz összekapcsolni az építményeket. A középső, azaz régi hídon zajlik a villamos forgalom, míg a két szélsőn a gépjármű, illetve a bicikli és gyalogos forgalom halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Testnevelési Egyetem intézményt Klebelsberg Kuno kultuszminiszter fáradozása nyomán 1925-ben Magyar Királyi Testnevelési Főiskola néven nyitották meg. Majd 1945-től Magyar Testnevelési Főiskola néven működött tovább. 1975-ben az úgynevezett tudományegyetemek csoportjába sorolták, így egyetemi rangú intézménnyé vált. 1989-től a Magyar Testnevelési Egyetem elnevezést viselte. 2000 januárjától a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karaként működik. 2014. szeptember 1-ével a testnevelési és sporttudományi kar kivált a Semmelweis Egyetemből, és önálló intézményként testnevelési egyetem néven működik tovább.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az eszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, meleg idő. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Orosz állampolgár által tervezett szabotázsakciót hiúsítottak meg a román hatóságok. A 40 éves férfit hónapok óta figyelték, mert egyebek mellett katonai támaszpontokról, valamint közrendvédelmi és nemzetbiztonsági intézményekről készített felvételeket. Az ügyészség szerint a férfit Oroszországból irányították. A hatóságok kezdeményezték előzetes letartóztatását. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az összeg a szervezet teljes költségvetésének több mint negyedét tette ki. A szuverenitásvédelmi hivatal 2023 végén jött létre, és idén júliusban szüntette meg az országgyűlés. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A Duna rekord alacsony szintje miatt a lágymányos élből kotrásával biztosították a kelenföldi erőmű vízellátását, a válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak. Az erőmű szakemberei 50 méteres partszakaszon 50-100 cm-rel mélyítették a medret. Az erőmű több mint 110 éves történetében erre korábban még nem volt példa. Holnap is napos, száraz idő várható, majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Üdvözlöm Önöket! Ezt most nem tudom, jól hallottam-e, hogy holnap délután 30-35 fok lesz, tehát elképesztő. Hát ha Önök is ezt hallották, akkor pedig bizonyára így van, de majd kiderül holnap. Nézzük, hogy kik lesznek ma délután a vendégeink. A Budapest Galéria kiállításának fókuszában a gyász fogalma áll. A Szívem is sír belül gyászmunkák című kiállítás egyrészt olyan művészeti pozíciókat mutat be, amelyekben a gondoskodás folyamata nem csak az élőkre, hanem az életből éppen távozókra is kiterjed. Erről beszélgetek majd Gadó Flórával, a kiállítás kurátorával. 5 és 6 óra között pedig Borbé Tardi Anna lesz a vendégem, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója, hiszen szeptember 11-e és 13-a között rendezik meg a szentendrei nyitott templomok hétvégéjét. Erről lesz majd szó. Most pedig Liszt Ferenc Ezdur zongora versenyének 4. tétele következik.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A Budapest Galéria kiállításának fókuszában a gyász fogalma áll. A szívem is sír belül, gyászmunkák című kiállításról beszélgetek Gadó Flórával, a kiállítás kurátorával. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Nehéz téma. Nem tudom, hogy ezt hol ragadják meg, melyik az a része, hiszen ez egy hosszú folyamat önmagában a gyász. Szóval, hogy ő... Igen, hogy hol? Mi az, amit meg lehet mutatni a gyászmunkából? Mi az, ami segítség lett? Esetleg terápiás céllal hívták életre ezt a kiállítást?
2: Köszönöm a kérdéseket. Ezért végével kezdeném. Nem mondanám, hogy terápiás céllal, de hiszek abban, hogy a művészet és azon belül is a kortárs művészet tud támogatni, gondolatot ébreszteni, adott esetben olyan erőt biztosítani, amivel adott esetben nehéz időszakokat is könnyebben átvészelhetünk, és ha ezekre a pozíciókkal találkozunk, az segíthet abban is, és meg más szemmel, más tekintetben nézzünk a saját gyászmunkánkra. És igen, hát ez egy nehéz téma, és szerintem elég kevesen foglalkoznak ezzel, anélkül, hogy valamilyen személyes érintettségük lenne. És pont azt éreztem, hogy ahhoz képest, hogy ez egyébként előbb-utóbb sajnos mindenkit valamilyen szinten érint, főleg, hogyha a gyász fogalmát egy kiterjesztett perspektívából nézzük, és beleértünk akár olyan dolgokat is, nem csak egy személy elvesztését, hanem globális szinten a népirtásokat, háborukat, a klímaválságot, akár egy másik országba való elköltözést és elhagyását egy korábbi otthonnak, egy szakítást, akkor ezzel mindenki találkozik, mégis azt éreztem, hogy kevés szó van róla, főleg olyan szempontból szokott megjelenni, hogy a gyász folyamaton túl kell lenni, és eljön az a pont, amikor az ember ezzel megtanul együtt élni. És én azt tapasztaltam, és azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen egyszerű, lineáris folyamat, aminek van egy eleje és egy vége, hanem egy olyan komplex és sokszor

0: tart.
1: Pontosan. Pontosan. Én azt gondolom amúgy, hogy nem ér véget, de hajlamosak vagyunk, és ezt próbáltam is jelezni a kiáltási szövegben, hogy a minden szintjén az életünknek úgy a gyász folyamatánkra is kihat az a kapitalista társadalom, amiben élünk, és az nyilván az határozza meg, hogy mennyire vagyunk produktívak, hasznosak, hogyan tudunk dolgozni, és pont a gyász folyamat is egy olyan időszak, amikor az ember, nyilván ez persze egyénileg változó, de kiesik ebből a körforgásból, és nagyon sok olyan elvárásrendszer van a gyász körül, ami arról szól, hogy hogyan gyászoljunk jól, mikor gyászolunk jól, akkor, hogyha nem sírunk, akkor, hogyha sokat sírunk, akkor, hogyha elmegyünk valamilyen közösségi csoportba, akkor, hogyha nem kérünk segítséget, és engem pont ez érdekelt, hogy annak ellenére, hogy ilyen sok elvárás van, hogy olyan kell jól gyászolni, mégse beszélünk róla eleget, és mintha mindenki így magányosan próbálna ezeknek az elvárásoknak megfelelni, közben magát kínozva az, hogy valamit nem jól csinál, és picit ezt próbáltam ezzel a kiáltásra tenni így felhozni, hogy nem lehet jól vagy rosszul gyászolni, ez egy mindenkinek egy egyéni megküzdési dolog, aminek, ahogy mondta is, nincsen, de van egy egész életen eltart, és azt gondolom, hogy arra törekedni, hogy ez elmúljon, az egy ilyen hiába való dolog, hanem ahogy sok más dolog, ezzel együtt is meg kell tanulnunk valahogy közösen élni a gyászunkkal együtt.
0: És a gyász ugyanúgy tabú, mint a halál.
1: Igen. Igen, nyilván ez gyászos.
0: Összefügg, igen.
1: Engem az érdekelt, van egy korábbi kutatásaimban, mint kurátor, sokat foglalkoztam a gondoskodással, a gondoskodási munkákkal, az a válsággal, ami nagyon globálisan érthető, hogy az ellátórendszerek omlanak össze, és inkább az egyénre hárul a felelősség, hogy gondját viselje idős generációnak, betegeknek, stb. És erről mennyire szintén nincs igazán szó, és egyébként ebből a folyamatban is illeszkedik ez a kiáltás, azt kezdett érdekelni, hogy és ki gondoskodik a haldoklóról, a felhunytról, ezek nagyon sokszor megint csak ilyen láthatatlan munkák, van, hogy nem is olyan ismertek, mondjuk, mint a haláldúlának a praxisra, aki, ahogy a születésnél és a dúlák a világjövő gyermeknek a születésre támogatják, úgy a haláldúla az elmúlást, ezt az átmenetet biztosítja tulajdonképpen az élet és a halál között. És hát nyilván ez hogy nem vagyok szociológus, tehát hogy nálam sok okosabb emberek írtak arról, hogy hogyan távolodtunk el a haláltól, a halálhoz kapcsolódó ritusoktól, és így jön be igazából megint csak a gyász, hogy sok olyan munka van a kiállításon, ami tulajdonképpen hiányolja azokat a közösségi ritusokat, mint amilyen akár tényleg a sirató énekeknek a közös éneklése, vagy egy tor, vagy egy olyan temetkezési helyszín, aminek volt jelentése, hogy ezek gyakorlatilag így eltűntek, és ez megint csak nem csak a halálhoz, egy gyászhoz kapcsolódó ritusokra igaz, hanem a Byung Chul Han, ez a filozófus ír a ritus eltűnése könyvében arról, hogy összességében hogyan változott, tehát a társadalom szerkezete és a ritusok hogyan vesztek ki. És elvéletlenül sok, én is így, hanem így, ilyen szempontból is kapcsoltam a témához, hogy ez is egy érdeklődési területem volt, és sok olyan művésszel találkoztam az elmúlt években, akik pont a halálhoz, veszteségekhez, gyászhoz kapcsolódó ritusoknak a egyfelől elvesztés, a másfelől pont ezeknek az én újraértelmezésre érdekelt őket.
0: Milyen műveken keresztül mutatja be a gyász folyamatát?
1: Én törekedtem arra, hogy ez egy csoportos kiállítás, ami azt jelenti, hogy sok művész munkája látható, azt hiszem 12 körülbelül, vannak benne magyarok is, külföldiek is, Budapest galériában is, meg általában más, és így törekszünk arra, hogy kurátorként, hogy egy heterogén, széles merítést mutassunk be, és nekem fontos volt, hogy megjelennek olyan munkák, amik a személyes gyásztapasztalatokat, személyes élethelyzetekből indulnak ki, de olyanok is, amik a kollektív traumákat próbálják feldolgozni, olyan közösségi, lehetőképpen értetlen helyzeteket, mint több millió ember halála egy háború vagy egy népirtás során. És ebből fakad az, hogy vannak magyar művészek, akik személyes helyzetből indulnak ki, de meghívtam teljesen különböző földrajzi vagy geopolitikai kontextusból is alkotókat, megjelennek ukrán művész, egy táj művész, Dél-Kelet-Ázsia, palesztin művész, egy Írországban dolgozó, de japán-amerikai művész. Úgyhogy igen, ez volt igazából a cél, hogy minél többféle hang

0: kulcsos pozíció megjelenjen.
1: Ez egy szembenézés? Ez egy szembenézés a halállal, illetve az itt maradottak érzéseivel?
0: Igen, igen, lehet így nézni. Szembenézés is, meg közben egy ilyen tovább nézés is, vagy tegyetlen, amit az elején így említett, hogy egyszerűen foglalkozik halállal, az itt maradottak helyzetével, de közben próbáltam olyan munkákat is meghívni, amik kitekintenek és arról spekulálnak, hogy egyébként, noha nem tudja senki, de mégis mindenkit érdekel, hogy mi lehet a halál után, és ezek a különböző, akár vallások, hiedelemrendszerek, mitológiák mit gondoltak erről, és pont amúgy az ázsiai művészek munkáiban elég hangsúlyosan megjelenik azt, hogy még a Táj videóműben, akkor a Krit Arunán Doncsáj videójában, hogy van egy szellemvilág, akikkel mi kapcsolódni tudunk, bizonyos, bocsánat, természeti jelenség keresztül, vagy hogy abban a kultúrkörben mondjuk hisznek abban, hogy az őseink jelen vannak, igen, különböző vizekben, fákban, erdőkben, stb. Tehát, hogy ez a valahogy több munka beszél arról, hogy nincs egy ilyen éles határvonal, élet és halál, itt maradottak, itt túlélők és voltak között, hanem pont ezeken a, akár a temetkezés, a gyászhoz kapcsolódó ritusokon, akár azokon túl is milyen módokon lehet valahogy, és mivel ezt én metaforikusan értem, vagy hát érhetjük máshogy is, de hogy most metaforikusan mondom, kapcsolódni így az elvesztett szeretteinkhez, tehát hogy mik lehetnek azok a igen, ilyen kapcsolódási pontok, ahol az ősök szelleméhez, vagy akár a tényleg hozzánk közel álló, közvetlen hozzátartozóinkhoz így újra kapcsolatba tudunk kerülni.
1: Megkönnyebbülés is lehet ez a kiállítás, ha valaki megnézi. Lehet, hogy sebeket is felszakít, vagy új nézőpontokat világít meg, de könnyen lehet, hogy ad egyfajta könnyűséget, vagy az élet is ezzel a halál elfogadásának a tényét is.
0: Abszolút, és eléggé inspirált engem egy Carriat Doyd nevű velszi származás Londonban élő író, ilyen stand-uposnak a könyv, annak az a címe, hogy You Are Not Alone, nem vagy egyedül. Egyébként egy podcastet csináltam, mindenkinek ajánlom, az a címe, hogy Griefcast, és nagyon sok olyan emberrel beszél, fönt van mindenhol elérhető, akik vagy személyesen kapcsolódnak a gyászhoz, vagy foglalkoznak vele, mint akár haláldúla, vagy hospice nővér, vagy különböző ilyen gondoskodási munkákban, vagy filozófiai szempontból, és ő igen, ezt a könyvet ezekből a podcast beszélgetésekből állítja össze, és személyes történetét is beleviszi, és ezen a könyvben vonul végig az, hogy amikor valaki meghal, akkor van egy ilyen iszonyatos, és nekem ez volt magány érzés, úgy érzed, hogy ezt csak te érzed így magad, és hogy nagyon-nagyon-nagyon egyedül vagy, és szerintem, ahogy ez a könyv is eredetileg itt nem vagyunk egyedül, sajnos nagyon sokan átélték ezt, és a kiáltás is ezt próbálja, és szeretem van ezzel a kiáltással hangsúlyozni, hogy megoszthatóak ezek a tapasztalatok, hogyha beszélünk róla, akár művészeten keresztül, akár workshopon keresztül, akár a terápián keresztül, akár a barátainkkal, az igenis segít abban, hogy észrevegyük, hogy noha mindenkinek más a gyászfolyamata, és van, aki lehet, hogy teljesen, és ezt tiszteletbe kell tartani, nem szeretne erről beszélni, de hogy nem vagy egyedül, és igen, tud, remélem, hogy a kiáltás lehet, hogy felszakít dolgokat, lehet, hogy triggerelni fog embereket, de abban is bízom, hogy egy olyan érzetet fog kialakítani, hogy nem vagyunk ezzel egyedül.
1: A szívem is sír belül. Gyászmunkák című kiállításról beszélgettem Gadó Flórával, a kiállítás kurátorával. Köszönöm szépen.
0: Én is nagyon köszönöm.

0: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Ma igazi késő nyári hangulat uralkodik. A csúcshőmérséklet eléri a 28 Celsius fokot, az égbolt szinte teljesen tiszta, a felhőzet elenyésző, így élvezhetjük a napsütést. A légmozgás estére mérséklődik, a szél sebessége mindössze 10 km per óra lesz. A néphagyomány szerint ezt a napot fecskehajtó kisasszonyként is említik, hiszen a megfigyelések szerint a fecskék ekkor indulnak útnak délre, jelezve az ősz megállíthatatlan közelettét. A kellemes esti rendezvényekhez és a szabadtéri programokhoz egy pulóvert vagy könnyű blézert érdemes magunkkal vinnünk, mert a naplemente után gyorsan hűl majd a levegő. Tartalmas délutánt kívánok!

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombaton kutyás családi napot rendeznek a Rex Kutya Otthon Alapítvány területén, ahol változatos programok várják az állatbarátokat. A színpadi programok mellett állatorvosok, kutyaoktatók, viselkedésterapeuták, táplálkozási szakemberek és állatvédelmi jogászok adnak hasznos tanácsokat a felelős kutyatartásról. A Gazdik kutya elsősegély workshopon, kutyás jógán és kreatív foglalkozásokon is részt vehetnek. Emellett lesz kutyagazdi fotózás, kutyás kiállítók és különféle játékos programok is. A rendezvény az örökbefogadás fontosságára is felhívja a figyelmet, illetve abban segít, hogy a leendő és jelenlegi gazdik felkészültebben, tudatosabban gondoskodhassanak négylábú kedvenceikről. Péntektől vasárnapig második alkalommal rendezik meg a Fix Iparművészeti Fesztivált a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol több mint 100 alkotó mutatja be a kortárs magyar iparművészet sokszínűségét. A porcelántól és kerámiától az üvegen, ékszereken és textilen át az illusztrációig számos műfajjal találkozhatnak a látogatók. Az idei fesztivál központi témája az alkotás és befogadás, amely az alkotó, a műtárgy és a közönség kapcsolatát állítja a középpontba. A három nap során beszélgetések, workshopok, mesterségbemutatók, szakmai programok és gyerekeknek szóló kreatív foglalkozások is várnak mindenkit. A fesztivál egyik különlegessége, hogy nem csak a kész tárgyakat mutatja be, hanem az azok mögött rejlő tudást, kézműves technikákat és alkotói folyamatokat is közelebb hozza a közönséghez. Induljon a tanév és az új szezon egy óriási örömünneppel. Fischer Iván és a Budapesti Fesztiválzenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg közönségét. Szombat kora este zenével és varázslattal telik meg a Hősök tere. Magával ragadó, meseszerű dallamok várják a gyerekeket, tinédzsereket és felnőtteket. És most először a Budapesti Fesztiválzenekar gyerekkórusa is megszólal majd. Jó szórakozást kívánunk!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma lett 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, meleg idő. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Megakadályozták a tűz továbbterjedését a tűzoltók a főváros 14. kerületében a Stefánia úton, ahol egy társasház tetőszerkezete kapott lángra kora délután. A tűz tovább terjedt 2 lakásra és 3 erkélyre is, közölte a katasztrófa védelem. Több mint 20 lakónak kellett elhagynia a házat. Ősi állatkoponya került elő a Tisza medréből Szolnok és Kisköre között. Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve maradványáról van szó. A leletet a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték. A koponya pontos korát az intézmény munkatársai határozzák majd meg. Holnap is napos, száraz idő várható, majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset történt a Margit körúton, a Szél Kálmán tér felé a Keleti Károly utcánál a külső sávban. Tart a helyszínelés a Könyves Kálmán körúton, az Árpád híd felé a Kőbányai út után a külső sávban. És a Fiumei úton az Orci tér felé a Salgó-Tarjáni utca előtt a külső sávban. Baleset miatt útszűkületen kell áthajtani a Budakeszi úton az Árnyas út közelében. Nem járható a Stefánia út, a Tököli út és az Egressy út között, mert tűzoltók dolgoznak. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasorta a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Méltó utca közelében, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok! Borbé Tardi Anna lesz a vendégem, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója. A hétvégi, nyitott templomok hétvégéjéről beszélgetünk majd, amely egy összművészeti fesztivál. A három nap alatt a klasszikus zene, a népzene, a jazz, az irodalom, illetve az egyházművészet találkozik egymással, a részletekkel pedig jövünk hamarosan. Most pedig Carl Philipp Emanuel Bach szerzeménye következik, a B-dur oboa verseny harmadik tétele, a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában. Oboán játszik Pongrácz Péter.

0: Ez az Intermezzo szeptember 11-e és 13-a között 6. alkalommal rendezik meg a Szentendrei Nyitott Templomok hétvégéjét. A vonalban Borbély Tardi Anna, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója. Szervusz Anna, szeretettel köszöntelek!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Az idei összművészeti fesztivál mottója a következő: megújulás. Mire gondoltatok, mi áll e mögött, a cím mögött?
1: Vannak nagyon prózai okok, amik miatt az idei a megújulás, és vannak sokkal fennköltebb gondolatok is emögött.
0: Kezdjük a prózaival.
1: Igen, a prózai az, hogy azért egy ilyen tulajdonképpen fesztivállá összeállt programsorozatnak 5 évente illik ránézni a külső megjelenésére. Az 5 évet lezártuk a tavalyi évvel, és 6. évre egy új arculattal, egy új vizuális körítéssel vágtunk neki a szervezésnek, úgyhogy a nagyon prózai, nagyon kézzelfogható része az, hogy akik látják a Nyitott Templomok hétvégéjének bármelyik arculatához kapcsolódó elemét, akkor egy új, egy igazán szép, de sokkal frissebb és a szellemiségét a fesztiválnak sokkal hívebben tükröző arculattal fognak tudni találkozni.
0: Akkor most jöjjön a fennköltebb verzió.
1: A fennköltebb verzió pedig az, hogy mindig egy olyan hívószót igyekszünk választani a évről évre megrendezett nyitott templomokhoz, amihez minden közösség érdemben tud kapcsolódni, és amit egyébként mi úgy valahogy a környezetünkben, vagy itt Szentendrén aktuálisnak érzünk, és úgy éreztük, hogy nem csak 5 évet zártunk le, és ezzel egy egységét lezártnak tekinthetjük ennek a fesztiválnak, hanem azt éreztük, hogy itt most van egy lehetőség egy új lendületvételre, egy új megközelítésre, egy új arculatra és egy új átgondolásra, hogy mit is adott nekünk az elmúlt 5 évben ez a fesztivál, mit gyarapodtak a közösségeink ebből a programsorozatból, és mi az, amiből új alapot tudunk képezni, és ahonnan el tudunk rugaszkodni, ha úgy tetszik, akkor a következő 5-10-15-100 évre.
0: Ó, a 100 az jól hangzik. Majd akkor is beszéljünk, jó?
1: Jó, rendben. Egyeztethetünk is időpontra, okay. Most rögtön.
0: Már is megtesszük. Anna, mi volt annak idején az alapkoncepció, amikor a fesztivált létrehoztátok?
1: Az alapkoncepció az onnan indult ki, hogy itt van ez a csodálatos szentendrei belváros, és a csodálatos szentendrei belvárosban ugye 2 típusú épülettel lehet találkozni. Az egyik az a Ferenci Múzeum valamelyik múzeuma, a másik pedig valamilyen templom vagy szakrális tér. Nagyjából ezek váltogatják egymást itt a történelmi belvárosba, tehát nagyon sűrű az a mennyiség, ahogyan itt megjelennek a műemlékek és a szakrális terek. Viszont nagyon sokat nem lehet látogatni minden nap, tehát nagyon sok szentendrei is van, aki ugyan elhalad a templom vagy templomkert mellett, de fogalma sincs, hogy mi van bent. A megismerés és a kapuk kitárásának a vágya vezérelte tehát az első évet. Ezeket a csodálatos épületeket, ezeket a fantasztikus műemlékeket, ezeket szerettük volna megismerni mi magunk is, és megismerhetővé tenni a szélesebb közönség számára. Innen indultunk tehát.
0: És aztán hogyan változott az évek alatt a Nyitott Templomok hétvégéje?
1: Ugye itt is a kézzelfogható, vagy a földhöz ragadt nyitottság, tehát hogy nyitva van a kapu, és be tudok

0: nap használják ezeket a tereket, legalább annyira szól róluk, mint a fizikai épületekről és az épített örökségbeli kincsünkről.
1: Három napról van szó, péntek, szombat, vasárnap, nem sokára megbeszéljük azt is, hogy mi mindennel várjátok a közönséget Szentendre szakrális fesztiválján. Borbély Tardi Anna a vendégem, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, szentendrei nyitott templomok hétvégéje lesz, péntek, szombat, vasárnap. Borbély Tardi Anna a vendégem, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója. Anna, az előbb Dióhéjban összefoglaltuk Szentendre szakrális fesztiváljának lényegét. Kérlek, akkor mesélj arról, hogy mivel várjátok a látogatókat, hát mondjuk pénteken az első nap.
1: Pénteken a nyitó akkordok hangozhatnak el egy igazán hamisítatlan Szentendre és egy igazán idekötődő élmény vár ránk. 3 órakor indulnak a programok, tehát aki aznap munkából érkezne, az is nyugodtan induljon neki. A Vigad zenekar fog nekünk segíteni, és az idei évben minden évben van egy fókusz hely, ahova a legtöbb figyelmet fordítjuk. Ez az idei évben a Preobrazhenska templom. Ennek a kertjébe invitáljuk a látogatókat már péntek délután. Egy kis délszláv tambura zene, egy kis közös áhítat, egy közös ima indítja el ezt a programsorozatot, és innen tudunk elindulni akár egy városi sétára is. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy nem csak kulturális programok vannak ezeken a napokon, hanem összefüggő sétákat is tehetünk, illetve egy-egy épület történetével, az egy-egy épülethez kapcsolódó közösség történetével mélyebben, alaposabban is megismerkedhetünk, úgyhogy a sétát

0: turistákra is érdemes odafigyelni. Péntek révén nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Szentendrén élő zsidó közösség is megkapja a megfelelő figyelmet, úgyhogy a péntek kora délutáni időszakban Mózer Ádám érkezik hozzánk egy kis tangóharmonika muzsikával, és a szentendrei zsidóság történetéről általánosságban tart egy nagyon izgalmas előadást a Vajda János, ez a Szántó emlék és imaház lesz, ami éppen a Vajda Múzeumunkkal szemközt található, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni. Aki gyerekkel érkezne, annak Tímár Sáráékat tudnám ajánlani. Dalinda együttes, szerintem a kisgyerekes családok biztosan találkoztak már ezzel a trióval, akik családbarát zenét és egy hihetetlen élményt nyújtó, mindenképpen táncra invitáló zenét játszanak. Ők a református templom kertjében várják a családokat, ez tehát a péntek délután, és akkor úgy kanyarodunk rá az estére, ahol pedig a nagyobb nevek és a nagyobb előadók várják majd a legnagyobb templomokban az érdeklődőket.
1: Mesélj!
0: Elmúlt évben már ellátogatott hozzánk, és szerencsére az idei évben is tudtunk időpontot egyeztetni Bősze Ádámmal, aki az evangélikus templomban tart nekünk egy kis, az őre jellemző lazább hangvételű, hihetetlen szórakoztató, de nagyon komoly témájú előadást. Monteverdi kalandos életét dolgozza most föl a 18 órakor kezdődő programjában, és az este folyamán pedig a Péter Pál templomban, ami a legnagyobb befogadó képességű templom a Szentendrének, oda várjuk azokat, akik egy kis orgona muzsikával szeretnének feltöltődni. Ugye van is egy központi témája a zenei programjainknak, ez pedig Bach életműve. Bach is fel fog majd hangozni a templom falai között, mellette természetesen más szerzők is, Liszttől is, Griegtől is várhatóak darabok, de egy kis klasszikus orgona muzsikával tudunk föltöltődni, tehát ez vár ránk pénteken este 19:30-tól.
1: Szentendre Szakrális Fesztiváljának programját hamarosan folytatjuk itt az Intermezzóban Borbély Tardi Annával, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatójával.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset történt a Margit körúton, a Szél Kálmán tér felé a Keleti Károly utcánál a külső sávban. Tart a helyszínelés a Könyves Kálmán körúton, az Árpád híd felé a Kőbányai út után a külső sávban. És a Fiumei úton az Orci tér felé a Salgó-Tarjáni utca előtt a külső sávban. Baleset miatt útszűkületen kell áthajtani a Budakeszi úton az Árnyas út közelében. Nem járható a Stefánia út, a Tököli út és az Egressy út között, mert tűzoltók dolgoznak. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasorta a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé a Méltó utca közelében, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Ma igazi késő nyári hangulat uralkodik. A csúcshőmérséklet eléri a 28 Celsius fokot, az égbolt szinte teljesen tiszta, a felhőzet elenyésző, így élvezhetjük a napsütést. A légmozgás estére mérséklődik, a szél sebessége mindössze 10 km/h lesz. A néphagyomány szerint ezt a napot fecskehajtó kisasszonyként is említik, hiszen a megfigyelések szerint a fecskék ekkor indulnak útnak délre, jelezve az ősz megállíthatatlan közelettét. A kellemes esti rendezvényekhez és a szabadtéri programokhoz egy pulóvert vagy könnyű blézert érdemes magunkkal vinnünk, mert a naplemente után gyorsan hűl majd a levegő. Tartalmas délutánt kívánok!

0: Ez az Intermezzo, Borbély Tardi Anna, a vendégem a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója. Szentendre szakrális fesztiváljáról beszélgetünk, a nyitott templomok hétvégéjéről, amely három napon át a város templomait, imaházait, illetve különleges szakrális helyszíneit tölti meg zenével, irodalommal, képzőművészettel és természetesen közösségi programokkal. Anna, a péntek a nyitónap. Mi történik másnap? Hogyan folytatódik a fesztivál szombaton?
1: Szombaton arra kell felhívnom a figyelmet, hogy ugye Szentendrén mindig a belvárosról beszélünk, amikor a templomokat említjük, de hát van egy nagyon különleges adottságunk, hogy nem csak a belvárosban, hanem a város a városban kiépülő Skanzenben is nagyon sok szakrális tér és templom került felépítésre, és az a szerencsés helyzete van ennek a programsorozatnak, hogy itt is együttműködésben lehetünk a Skanzennel is, és ehhez a programhoz is kapcsolódtak, úgyhogy a szombat délelőttöt azt javasoljuk, hogy nyugodtan töltsék a Skanzenben, kézműves gyerekprogramokkal várják a legkisebbekkel érkező családokat, egy kuriózum, kerékpáros templomtúrát tehetünk a Skanzen területén, mert hogy ugye olyan óriási területen, olyan különböző tájegységeken kerültek felépítésre templomok, hogy érdemes kerékpárral körbejárni, és a Skanzen blokkját, délelőtti blokkját az unitárius templomukban felhangzó orgona kísérettel együtt elhangzó istentisztelet zárja, tehát utána javasoljuk, hogy induljanak el a belváros felé, például a legbelvárosabb belvárosba, a Keresztelő Szent János plébánia templomban, amit köznyelven templomdomnak szoktunk hívni. Ez egy nagyon különleges templom, mert hogy a fal képeit, azokat a Szentendrei régi művésztelep alapító festőművészei, tehát nagyságrendileg ez egy 100 évvel ezelőtti történet, ugye most ünnepeljük a 100. évfordulóját a művészteletnek, tehát azok az alkotók festették, akik a művészteletet is alkották, tehát egészen modern, és a háttérben mindenhol szentendrei látképeket, felsorakoztató képeket láthatunk, ilyen templom egészen biztosan nincs sehol, úgyhogy jöjjenek el, és Bodonyi Emőke művészet történésszel ismerjék meg ezeknek a képeknek és magának a templomnak a részleteit, és utána, ha már elfáradtak a sok biciklizésben, vagy a sok sétában, akkor maradjanak is, mert Zétényi Tamás cselló művész érkezik hozzánk egy Bach koncerttel, ez is tehát a Keresztelő Szent János plébánia templomban lesz.
0: És ugye még mindig csak kora délután van, hiszen délután 2 órakor kezdődik Zétényi Tamás koncertje.
1: Így van, így van. A délután elején ott csatlakozhatunk városi sétához, részt vehetünk a gyerekekkel kollázs workshopon, és amire még szeretném felhívni a figyelmet, hogy a nyitott templomok hétvégéjén kerül minden évben bemutatásra tulajdonképpen egy kis előadás keretében a Szerb Egyházi Múzeum által választott évműtárgya. Ez is tehát a szombat délutánunk programjában kapott helyet, 16 óra 30-kor Vukovics Kosta művészettörténész mutatja be, hogy idén mit választott a múzeum évműtárgyának. Utána Fóvola muzsikát hallgathatunk Izbégen, Lár Janka, egy fiatal tehetség érkezik hozzánk, a református templomban gyermekeket is hívó és váró, tulajdonképpen egy egész kertet megtöltő Égre nyíló kert címmel megrendezett program jön, és utána az evangélikus templomban, ezt már 6 óránál tartunk, Szalóki Ági érkezik hozzánk, istenes énekek jazz improvizációkkal. Ez a leírása, és egyébként a Megszabadultam már címet viseli az ő estje, tehát 6 órától Szalóki Ágival találkozhatunk. És az esti műsorsáv tár előadója egy olyan fellépő, aki minden évben velünk tart. Tehát amióta nyitott templomok hétvégéje van, azóta minden évben itt vannak velünk a Szent Efrém énekegyüttes művészei, és ők a Péter Pál templomban az év új és friss műsorával várják az érdeklődőket, akik az elmúlt években voltak koncerten, azok tudják, hogy feledhetetlen élmény ebben a csodálatos templomban és ezzel az akusztikával hallani az ének együttest.
0: Zseniális a Szent Efrém férfi kar, szóval elképesztő, amit tudnak.
1: Igen, és nagyon-nagyon idevalók, és nagyon-nagyon minden évben annyira jól tudnak kapcsolódni a programhoz, hogy meg sem fordult a fejünkben, hogy neki ugorjunk, talán csak babonából sem, de egyébként sem, hogy nélkülük ugorjunk neki a nyitott templomok hétvégéjének.
0: Köszönöm szépen. Borbély Tardi Anna a vendégem, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo péntek, szombat, vasárnap, szeptember 11-e és 13-a között lesz idén a Szentendrei Nyitott Templomok hétvégéje. Erről beszélgetek Borbély Tardi Annával, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatójával. Szentendre szakrális fesztiváljáról van szó. Anna, mi történik az utolsó napon, vasárnap?
1: Vasárnap is érdemes a napot a skanzen meglátogatásával kezdeni. Itt vasárnap is csatlakozhatnak kézműves programokhoz a családok. Emellett egy nagyon fontos és egy nagyon-nagyon izgalmas kiállításra hívnám fel a figyelmet. 11 órától az Elpusztíthatatlan tárgyak címet viselő kiállítást lehet tulajdonképpen bejárni, és itt van egy vezetett gyalogtúra, mivel hogy ez a kiállítás több helyütt kapott helyszínt a skanzenen belül. Nagyon izgalmas, nagyon unikális, nagyon-nagyon mai a mondani valója, úgyhogy mindenkinek nagyon meleg szívvel ajánlom. Aki pedig még kedvet érez a skanzen után egy kis városi sétára, az jöjjön velünk a Dumcsajenő utca, tehát a sétáló utca elejéről induló templomok közötti, a templomokat bebarangoló sétára. Ehhez kapcsolódva is itt megismerhetjük a templomaink történetét, a közösségek történetét, hogy lett Szentendre ilyen sok ajkú és sok nemzetiségű és sok vallású város, hogyan alakult ezeknek a közösségeknek a későbbi története, tehát ezt mind el tudja nekünk mondani Komáromi Rajsz Bori, aki vezeti ezt a sétát. Délután, amit még ki szeretnék emelni, az szintén egy olyan program, amit minden évben megtartunk, mert annyira jó hangulatú és annyira hozzátartozik a nyitott templomok hétvégéjének a szellemiségéhez. Ez a hóratánc tanítás a Szántó Emlék és Imaházban, ahol együtt táncolhatunk és együtt sajátíthatjuk el a speciális lépéseket és ritmusképleteket. Délután a református templomban a Muzika Beáta kórusunk, a Szentendrén működő kórusnak a koncertje vár minket, ezt követően pedig Róman Ditta cselló művész érkezik, szintén Bachal, mert ugye a vasárnap sem múlhat el Bach muzsika nélkül, akik pedig a könnyebb műfajokat kedvelik, őket Szakács Gergő gitárestjére és személyes történeteit bemutató saját estjére invitálunk a református templomba, és tulajdonképpen a záró akkord vasárnapunknak az utolsó nagy koncertje Szabó T. Anna és Grillusz Dániel verses zenés estje lesz. Ez is a Szent Péter Pál templomban kap helyet, és ezzel fogjuk zárni a hétvégének a programját.
0: Anna, mi a missziója Szentendre Szakrális Fesztiváljának, a Nyitott Templomok hétvégéjének?
1: Nagyon fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk az épített örökségünket, még fontosabbnak tartjuk, hogy megmutassuk az itt élő közösségeket, és találkozhassunk azokkal, akik ma formálják Szentendre életét, és legalább annyira fontosnak tartjuk, hogy a jövő felé is fordítsuk a figyelmünket. Éppen ezért egy nagyon fontos missziója a fesztiválunknak, hogy azok a programok, amelyekre belépő jegyet kérünk váltani, azoknak a bevételéből minden évben karitatív tevékenységet támogatunk. Az elmúlt években nagyon sok gyermek juthatott el nyári táborba, épp a Nyitott Templomok hétvégéje közönségének köszönhetően, tehát aki csatlakozik hozzánk, és aki majd jegyet vált, az egyben támogat is egy nemes célt, és támogatja azt, hogy ezek a közösségek és a közösségekhez kapcsolódó családok, ezek a már említett 100 év múlva is itt lehessenek, és aktívak lehessenek.
0: Milyen lesz az idei fesztivál? Hogy érzed?
1: Bízom benne, hogy esőmentes.
0: Igen. Képzeld, utána néztem én is a hétvége időjárásának, szóval nem egyértelmű. De hát reméljük,
1: nem
0: hogy...
1: Nem egyértelmű, és egész évben várjuk az esőt, viszont azt az egyet kérjük, hogy ha lehet, akkor ne pont ezen a hétvégén pótoljuk be a csapadék mennyiséget, de hát ha most kell pótolni, akkor most jöjjön, akkor majd esernyőt nyitunk magunk fölé. Mi nagyon nagy lelkesedéssel és örömmel, valóban nyitott szívvel és megújult lendülettel álltunk neki ennek a fesztiválnak, és ezzel a lelkesedéssel várunk mindenkit, aki el tud látogatni szeptember 11 és 13 között Szentendrére, hogy megnézze, hogy hogyan vannak az itteni közösségek.
0: Kívánom, hogy minél többen látogassanak el, Anna, és valóban nyitott templomok hétvégéje legyen, nyitott esernyők hétvégéje, de egyébként azért remélem, hogy ez most meghallgattatott, amit mondtál.
1: Lesz alkalmunk közvetlen kéréseket is elhelyezni a hétvége időjárásával kapcsolatban a szakrális terekben, ezt meg is fogjuk ejteni, még van pár napunk, de fel vagyunk készülve az esőre is, a templomokban, a koncertek alatt senkit nem fog zavarni az eső, úgyhogy biztatunk mindenkit, hogy jöjjön, csatlakozzon hozzánk, és töltsünk együtt egy igazán szép és felemelő hétvégét itt Szentendrén.
0: Nagyon szépen köszönöm, egyébként sem az időjárása lényeg. Kívánom, hogy legyen nagyon sikeres az idei fesztivál is.
1: Köszönjük szépen, várunk mindenkit szeretettel.
0: Borbély Tardi Anna, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Alakítsa a nappalit nézőtérré! Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az E-Színház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a napos, meleg idő. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Krasznahorkai László megkapta az egyik legnagyobb német állami kitüntetést. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az egyórás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszkij ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni az amerikai elnökkel. Légvédelmi eszközöket szállít az ukrán hadseregnek az Egyesült Királyság. Az átszámítva csaknem 43 milliárd forint értékű csomag a többi között Patriot rakétákat és elfogó drónokat tartalmaz. A brit kormány közölte, hogy a szállítmányt még idén eljuttatják Ukrajnába. Közben az Európai Unió arról döntött, engedélyezi Ukrajnának, hogy az uniós hitelből Patriot rakétákat is beszerezzen. Átvette Krasznahorkai László az egyik legnagyobb német állami kitüntetést. A Nobel-díjas magyar írónak Frank-Walter Steinmeier államfő adta át a Német Szövetségi Köztársaság nagy keresztjét a csillaggal. Méltatásában úgy fogalmazott, az író regényeit rejtélyes, álomszerű, fantasztikus és őrült karakterek népesítik be, akik mégis értik a világot és tudják az élet titkát. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Holnap is napos, száraz idő várható, majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hideg front érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. A szelet egyre több felé kísérhetik élénk, néhol erős vagy viharos lökések. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utca után. Sávlezárásra kell készülni. Helyszínelnek a Margit körúton, a Szél-Kálmán tér felé a Bem József utca után a külső sávban, és a Ferdinánd hídon a Podmanicki utca felé a külső sávban. Tart a helyszínelése a Fiumei úton az Orci tér felé a Salgó-Tarjáni utca előtt a külső sávban. Nem működnek a jelzőlámpák a 15. kerületben a Hubai Jenő téren. Torlódik a forgalom a budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig és a Zsigmond tér vonalától a Lánc hídig. Az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. Rendezvényt tartanak ma 20 órától a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra torlódásra készüljenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Jó estét kívánok! Szeptember 8-án Adrienne és Mária napján gratulálunk, de ma ünnepelnek még Csobán, illetve Koriolán, bocsánat, nevű hallgatóink is, és hát néhány világnap is kapcsolódik szeptember 8-ához. Például az írás tudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja van. Egyébként 1965 óta tartjuk. Aztán a büntetés végrehajtási szervezet napja is ez Magyarországon, valamint a fizioterápia világnapja. A gyógytornászok világszervezete 1995-ben hirdette meg, Magyarországon pedig első alkalommal 1998-ban tartották. Hát aki már igénybe vette, az tudja, hogy mennyire hatékony, és mennyire hasznos, és mennyire fontos, úgyhogy nagyon támogatandó ez a világnap is. Most pedig Dvorzsák Bédur szláv tánca csendül fel a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Ritkán látható mexikói kaktuszok, különleges posgások, szakértői tanácsadás és családi programok várják az érdeklődőket péntektől vasárnapig az Elte fűvészkertben. Ott lesz ugyanis az őszi országos kaktusz kiállítás. A vonalban dr. Horváth Sándor, a Magyar Kaktuszgyűjtők Egyesületének tagja. Őt faggatom tiszteletem, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Nagyon jó, hogy Mexikó előkerült a sajtóközleményből, mert ha nekem azt mondják, hogy kaktusz, akkor legifjabb koromból a Kengyelfutó gyalogkakuk című rajzfilm jut eszembe, ami ott játszódik délen, leginkább is Mexikó környékén. Tehát én össze is kötöttem a kaktuszt Mexikóval. Nyilván ennél nagyobb a merítés, de ez egy tematika része, hogy most Mexikót térképezik fel, vagy mutatják be?
2: Igen, ugye hagyományosan az Egyesület minden kiállítás alkalmával egy-egy régió jellemző kaktuszait szeretné bemutatni, és most Mexikó került sorra, ugye volt már Dél-Amerika, Észak-Amerikai, több tematika volt, vagy kimondottan egy kaktusz nemzetségre fókuszáltunk. Most ez egy sokkal nagyobb merítési lehetőség, mert Mexikó gyakorlatilag a kaktuszgyűjtők mekkája, úgyhogy nagyon változatos kaktusz kultúrája van.
1: Lehet valamit, tudom, hogy kicsit ilyen bulvárosan hangzik a kérdés, de hát valószínűleg a hallgatótársakkal nem vagyunk sokan, akik úgy nagyon kennénk, vágnánk a kaktuszokat azon túl, hogy szúr, és egyébként gyönyörű virágja tud lenni, amit érdemes kiemelni a kínálatból?
2: Nehéz kérdés.
1: Igen, a sóhajtásból kiderült, hogy
2: nehéz válaszolni, mert ugye mondtam, hogy nagyon-nagyon gazdag a kaktuszflórája Mexikónak, és rengeteg izgalmas növény található ott, tehát ebből kiemelni egy-egy nemzetséget, aminek is éppen én a latin nevét tudnám mondani, mert ugye
1: azzal nem vagyunk beljebb.
2: Ezeknek nincsen, és a laikusoknak a latin név az nem fog semmit mondani, inkább el fognak szaladni. Tehát a lényeg az, hogy nagyon izgalmas növények, tehát egy gyűjtő számára nagyon izgalmas növényekben bővelkedik Mexikó, és ezekből próbálunk most egy válogatást adni a kiállítás során.
1: Ha meg kell kérdeznem azt, mert tényleg belőlem is a hallgató talán felületes tájékozottsága beszél, hogy ugye, ha ez tényleg egy akkora nagy tárház a kaktuszgyűjtők számára, akkor ha én oda megyek, láthatok bármi különbséget így első látogatóként, vagy akkor van kitől kérdeznem, hogy segítsen már ez milyen olyan magyarul, hogy mennyire tudnak segíteni az edukálásban? Mert hogy gyönyörködni a növényekben, az pipa kb.
2: Ugye a kiállítás az össze van kötve egy kaktuszvására, és a kaktuszvásárban az eladó 89%-a maga is kaktuszgyűjtő. Bármilyen kérdéssel bárkihez lehet fordulni, nem feltétlen vásárlási szándékkal, és szívesen adunk tájékoztatást, a tanácsot és a gondozással kapcsolatban, ha szükséges.
1: Akár kezdőknek is, mert aki képben van, az tudja, hogy hogyan kell bánni a növényekkel. Amúgy annyit el lehet mondani, amit mi szintén úgy gondolunk, hogy ha valami nem sok gondozást igényel, és a vízből is kevés, elég neki, akkor ez így általában elmondható a kaktuszokról?
2: Hát úgy általában.
1: Szétfeszítjük a beszélgetés kereteit, mert tudom, hogy bele lehetne menni.
2: Igen, nagyon sokat tudnék róla beszélni, de hát a műsoridő azért korlátozott.
1: Igen, így van, de van még egy kifejezés, amit felolvastam a sajtóközlemény lídjéből, ez a különleges posgások. Lehet, hogy valakiben megragad, hogy ők vajon kik-mik?
2: A különleges posgások az engem különösen érint, mert én nem csak akkor gyűjtöm őket, a különleges posgásokat is. Ezek már általában nem mexikói növények, ám bár Mexikóban is élnek ilyek. Általában afrikai eredetű növények, hát szintén ugye most itt nehéz nemzetségeket mondani, de én mondanék akkor egy jellemző növényformát, leginkább az ilyen palackos formájú növényeket gyűjtöm a kaktuszokon kívül. Ilyen elefántláb, meg tudom, miket szoktak mondogatni magyarul, nem túl helyesen. Hát mondom, ilyen meghízott palack formájú növények, amit ugye raktározzák a nedvességet, és ezek nagyon látványos formákban

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A gyász személyes és társadalmi dimenzióit, illetve az elmúláshoz kapcsolódó szokások változását vizsgálja a Budapest Galéria, a Szívem is sír belül gyászmunkák című kiállítása. A tárlat olyan kortárs művészeti pozíciókat mutat be, amelyek a gondoskodás, a veszteség és az életből a nem létbe való átmenet kérdéseit járják körül. A művek a személyes veszteségektől és a gyászfeldolgozás különböző formáitól egészen a kollektív gyász rítusáig számos nézőpontot kínálnak. A tárlat megkérdőjelezi a gyász tabusítását és a társadalmi elvárásokat, amelyek gyakran láthatatlanná teszik a veszteséggel járó folyamatokat. Két hét múlva hétfőn a Magyar Dráma napján rendezik meg a dráma éjszakáját, amely egyetlen este alatt a kortárs magyar drámát állítja a középpontba Budapesten. A Fiatal Drámaírók Háza második önálló kulturális fesztiválján a Margit negyed különböző helyszínei alakulnak át felolvasó színházi terekké. A Dante, a Dugattyús, a Fénylőház, a Gülbaba türbéje, a Helyóvó, a Kollab, a Manyi és a szerkesztőség ad otthont a párhuzamos programoknak. Minden helyszínen egy-egy körülbelül 20 perces kortárs drámát olvasnak fel, amelyet az előadók óránként újrakezdenek, összesen 4-szer. Ennek köszönhetően a közönség szabadon járhat egyik helyszínről a másikra, és maga állíthatja össze az est programját. A bemutatott művek az Okuláré projekt tehetséggondozó program korábbi pályázatain sikeresen szereplő, színpadon is bemutatott kortárs magyar drámák közül kerülnek ki. A dráma éjszakája így egyszerre kínál különleges színházi élményt és betekintést is a mai magyar drámaírás izgalmas, sokszínű világába. Az estét pedig a Dantéban záróbuli koronázza majd meg. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utca után. Sávlezárásra kell készülni. Helyszínelnek a Margit körúton a Szél-Kálmán tér felé a Bem József utca után a külső sávban, és a Ferdinánd hídon a Podmanicki utca felé a külső sávban. Tart a helyszínelése a Fiumei úton az Orci tér felé a Salgó-Tarjáni utca előtt a külső sávban. Nem működnek a jelzőlámpák a 15. kerületben a Hubay Jenő téren. Torlódik a forgalom a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig és a Zsigmond tér vonalától a Lánc hídig. Az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. Rendezvényt tartanak ma 20 órától a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Ma igazi késő nyári hangulat uralkodik. A csúcshőmérséklet eléri a 28 Celsius fokot, az égbolt szinte teljesen tiszta, a felhőzet elenyésző, így élvezhetjük a napsütést. A légmozgás estére mérséklődik, a szél sebessége mindössze 10 km per óra lesz. A néphagyomány szerint ezt a napot fecskehajtó kisasszonyként is említik, hiszen a megfigyelések szerint a fecskék ekkor indulnak útnak délre, jelezve az ősz megállíthatatlan közelettét. A kellemes esti rendezvényekhez és a szabadtéri programokhoz egy pulóvert vagy könnyű blézert érdemes magunkkal vinnünk, mert a naplemente után gyorsan hűl majd a levegő. Tartalmas délutánt kívánok!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban hát egy nagyon jó történet érkezik a folytatásban, a szabadságszobor története. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon mi az, amit eddig még nem tudtunk.
2: A szabadságszobor maga egy rendkívül ellentmondásos szobor, hiszen tudjuk, hogy a II. Világháborút követően a szovjet idézőjeles felszabadítás emlékére emelték, de maga a szobor szerencsére nem egy szovjet hőst ábrázol, hanem egy nő alakról beszélünk, hogy a Gellért-hegy tetejére kell repülnünk most képzeletben. Egy pálmaágat tartó nő alakról van szó. Ez a szobor Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművész keze munkáját dicséri, de ami nagyon érdekes a szoborral kapcsolatban, hogy ez nem egy kitalált nő alak, hanem nagyon valós szeméről mintázta a szobrász, és ennek eredünk ma nyomába.
1: Akkor megtudjuk, hogy ki az, igen, akiről mintázta.
2: Igen, és ehhez 1945. októberébe kell visszarepülnünk az időbe. Egy bizonyos Gál Erzsébet éppen Budapesten a Tököli úton várta a villamost, ugye a Budapest ostroma után vagyunk. A környék teljesen romos, hogy a háború épp hogy csak véget ért, és ehhez a 28 éves lányhoz egyszer csak odalép egy őszhajú férfi, és a következőt mondja neki udvariasan: elnézést, hogy megszólítom, Kisfaludi Strobl Zsigmond vagyok, és szeretném őről megmintázni a szabadságszobrot.
1: Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon mi mehetett végbe a hölgybe. Erről is van információ?
2: Igen, hát te mit gondoltál volna, mit szóltál volna egy ilyen ajánlathoz?
1: Hát kétkedve fogadtam volna ezt a dolgot.
2: Hát így volt vele Gál Erzsébet is, hitte is, meg nem is az ajánlatot. Aztán a szobrász elmesélte részletesen, hogy hosszú ideje keresi a modelljét, nagyon sok színésznő fényképét is átnézte, de ilyen tisztaságot sugárzó lányal még nem találkozott. Megnézte például a moszkvai Bolsoj primadonnáját is, és mégis Gál Erzsébetben találta meg azt, akit már hosszú ideje keresett.
1: Hogy zajlott? Elhitte, elvállalta?
2: Elhitte, elvállalta. 6 hétig tartotta a modellkedést. 6 héten keresztül napi rendszerességgel Gál Erzsébet Kisfaludi Strobl Zsigmond műhelyébe. Szereztek igazi pálmaágat is, tehát ő felállt abba a bizonyos testhelyzetben, amit látunk a szobron. Azt is megtaláltam, hogy gyakorlatilag ventilátorok fújták a szelet, tehát hogy a hölgynek a lobogó haja és a lepel is minden igazából úgy legyen, ahogy egy fújó szélben ez megtörténhetett.
1: Gál Erzsébetről mit tudhatunk?
2: Ahogy mondtam, ő akkor 28 éves volt, különben Vas megyéből származott, Viszák faluból, ott született 1917-ben. A szobor politikai hátteréről már beszéltünk, tehát a világháború végét követően a szovjetek kezdeményezték a felállítását, és 1947. április 4-ére, ugye a felszabadulás ünnepére el is készült a szobor. A hölgyről még azt is tudjuk, hogy miután elkészült a szobor, Kisfaludi Strobl Zsigmond segített neki állást keresni, úgyhogy visszakerült a szülő földje környékére, Sopronban, egy helyi szanatóriumban talált állást, hiszen ő röntgenasszisztens képzőt végzett, tehát itt helyezkedett el. Kapott egy kis szolgálati lakást is, később férjhez ment, egy agrármérnökhöz, született egy kislányuk is, akit Évának hívtak, és az ő keresztapja nem lett más, mint Kisfaludi Strobl Zsigmond. Tehát megmaradt a kapcsolat. Később aztán elváltak Gál Erzsébet és a férje, a hölgy pedig Sopronban maradt.
1: Szobornak ugye volt egy olyan időszaka, amikor nem volt szívesen látott.
2: Igen, és hát azt is tudjuk, hogy 1956-ban már akkor is le akarták dönteni. Neki is kezdtek, és ugye a szobor alatti talapzaton állt egy szovjet katona is, ezt a katonát el is távolították, és végül lebeszélték a tömeget, hiszen a szabadságszobor alakja valóban csak egy nő alak, tehát nem köthető konkrétan sem ideológiához, sem egy létező személyhez, bár most már tudjuk, hogy ki áll mögötte. Igen, igen. Ha már a szovjet katona szobráról beszélünk, azt is egy valós szeméről formáztak Kisfaludi, egy szovjet katonáról, mégpedig Vasilij Kolovcsevről, aki Magyarországon sosem harcolt, de mégis őt választották modellnek Moszkvában. Tehát végül nem döntötték le, de ez a történet, hogy majdnem ledöntötték a szobrot, képzeljük el, hogy Gál Erzsébetet teljesen sokszerűen érintette, és idegösszeomlást kapott. Gondolom, hogy azért neki is élete meghatározó pillanata lehetett az, hogy egy szobrot, méghozzá nem akármilyen szobrot róla mintáztak, és hogy ezt le akarták dönteni, ez nagyon-nagyon rosszul érintette.
1: Az ő életéről van még bármilyen információ, hogy hogyan alakult?
2: Sopronban maradt, és ebben a kis szolgálati lakásban élt, a szanatóriumban. Néha-néha felhívta egy-egy újságíró ennek a szobor modellkedésének kapcsán, de aztán végül eltűnt a neve az újságokból, és 1989-ben 72 éves korában halt meg. Sopronban temették el, ahol a sírján ma is ott áll, idézem, itt nyugszik a szabadságszobor modellje, Turánszki Tihamérné Gál Erzsébet. Kisfaludi Strobl Zsigmond még a hölgy halála előtt 1975-ben halt meg, ugyan ő már 91 éves volt. Gál Erzsébet lánya egy ideig Spanyolországban élt, svéd férjével, aztán végül Keszthelyre költözött és festőművészként alkotott, és nagyon büszkén mesélte mindenkinek, hogy az ő édesanyja a szabadságszobor modellje.
1: Amit most már mi is tudunk. Köszönöm.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Gadó Flóra, a Szívem is sír belül gyászmunkák című kiállítás kurátora, amely a Budapest galériában látható. 5 és 6 óra között pedig Borbély Tardi Annával beszélgettem, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatójával, a hétvégi szentendrei nyitott templomok hétvégéjéről. Ez egy összművészeti fesztivál, melynek idei mottója a következő: megújulás. Ennek keretében a klasszikus zene, a népzene, a jazz, az irodalom és az egyházművészet találkozik egymással Szentendre szakrális fesztiválján. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Jó pihenést kívánok, holnap reggel Szerémi Nóra várja önöket a Nyitányban. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma lett 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, meleg idő. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Krasznahorkai László megkapta az egyik legnagyobb német állami kitüntetést. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az egyórás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszkij ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni az amerikai elnökkel. Légvédelmi eszközöket szállít az ukrán hadseregnek az Egyesült Királyság. Az átszámítva csaknem 43 milliárd forint értékű csomag a többi között Patriot rakétákat és elfogó drónokat tartalmaz. A brit kormány közölte, hogy a szállítmányt még idén eljuttatják Ukrajnába. Közben az Európai Unió arról döntött, engedélyezi Ukrajnának, hogy az uniós hitelből Patriot rakétákat is beszerezzen. Átvette Krasznahorkai László az egyik legnagyobb német állami kitüntetést. A Nobel-díjas magyar írónak Frank-Walter Steinmeier államfő adta át a Német Szövetségi Köztársaság nagy keresztjét a csillaggal. Méltatásában úgy fogalmazott, az író regényeit rejtélyes, álomszerű, fantasztikus és őrült karakterek népesítik be, akik mégis értik a világot és tudják az élet titkát. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret, tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Holnap is napos, száraz idő várható, majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. A szelet egyre több felé kísérhetik élénk, néhol erős vagy viharos lökések. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első állandó, Duna felett átívelő híd létrejöttét Buda és Pest városa között gróf Széchenyi István nagyszabású víziójának köszönhetjük. A legnagyobb magyar erős elhatározása és akarata, illetve az azt övező nemzeti lelkesedés segítségével épülhetett meg a Lánchíd. A nemes férfiút már 1828-ban foglalkoztatta az átkelő ötlete. Mivel a tökéletlen hajóhidak akadályozták a folyón a gőzhajózást is, illetve nem bírták el az egyre növekvő forgalmat. 4 évvel a gondolat megfogalmazódása után megalakult a hídegylet. Ennek az égisze alatt fogott hozzá a gróf a híd építésének, technikai és pénzügyi lebonyolításához. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kékgolyó utca egy régi fogadóról kapta nevét. A Kékgolyó vendéglőt a 18. században nyitották meg, és majdnem 200 évig a város része volt. Az épület falába egy kék színű gömböt építettek. Amikor a házat elbontották, a golyót meghagyták és talapzatot készítettek neki. Az ikonikus vendéglő furcsa emlékműve a mai napig látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután 1890-re a két meglévő budapesti közúti Dunahíd hídvámjaiból befolyt összeg meghaladta az évi 650 000 forintot, 1893-ban két további híd építését rendelte el egy törvénycikk. A törvény végrehajtásával megbízott kereskedelmi minisztérium nemzetközi tervpályázatot írt ki, melyre összesen 74 pályamű érkezett be. Ezek közül 53 darab az eskütérihez, 21 darab pedig a fővámtérihez készült. A két építményre vonatkozó terveket együttesen bírálták el, szintén nemzetközi bírálóbizottság segítségével. A mai Szabadsághídra vonatkozó pályázatok közül 16 háromnyílású és 5 egynyílású átkelő volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt a Ferenc József hídat is felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A detonáció végül nem csak itt, hanem a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzolos szerkezetben is kárt tett. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek ugyan megsérültek, de a helyükön maradtak. A szovjet hadsereg alakulatai egy hónappal később megkezdték a megmaradt részek ponton híddal történő kiegészítését. A budai oldalon a szerkezet oly mértékben rongálódott, hogy a parti nyílást áthidaló darab az alsó rakpartra csúszott. Végül a pillérek felhasználásával sikerült megnyitni az ideglenes átkelőt, ami az ostrom után elsőként kapcsolta össze Pestet és Budát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt az orosz és az amerikai elnök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki kistérség 100 településén tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az egyórás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszkij ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni az amerikai elnökkel. Légvédelmi eszközöket szállít az ukrán hadseregnek az Egyesült Királyság. Az átszámítva csaknem 43 milliárd forint értékű csomag a többi között Patriot rakétákat és elfogó drónokat tartalmaz. A brit kormány közölte, hogy a szállítmányt még idén eljuttatják Ukrajnába. Ősi állatkoponya került elő a Tisza medréből Szolnok és Kisköre között. Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve maradványáról van szó. A leletet a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték. A koponya pontos korát az intézmény munkatársai határozzák majd meg. Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kavicsnak becézett paplászló Budapest Portaréna épületbe 50 ezer tonnányi betont, 2300 tonna acélszerkezetet, több mint 11 millió csavart és több kilométernyi kábelt fektettek. Az épület nehezebb, mint az Erzsébet híd és a Szabadság híd együtt. Tömege nagyjából 200 ezer tonna. Az épület gyalogos terét Magyarország legnagyobb gránit területe borítja, melynek területe 15 ezer négyzetméter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd Budai hídfőjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8 féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd jelenlegi helyére Budapesten már 1908-ban javaslatot tettek egy híd építésére, de az illetékes állami szervek akkor fontosabbnak tartották, hogy Óbudán létesüljön egy újabb átkelőhely. Az első világháború miatt a kérdés lekerült a napirendről, noha az igény továbbra is fennállt. Az építést végül az 1930. évi 11. törvény rendelte el. Utóbbiban határozták meg azt is, hogy a kormányzás jubileumának tiszteletére Horthy Miklós nevét kapja meg az építmény. A II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok ezt az átkelőt is felrobbantották. Az újjáépítést követően azonban már az új, jelenleg is használt néven adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszó járművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az eszínház.hu oldalon. Az eszínház fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Megválasztották a Független Közmédia Testület elnökét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az egyórás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszkij ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni az amerikai elnökkel. Megalakult a Független Közmédia Testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, az intézmény egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a közmédia szakmai és politikai függetlenségét. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mérték Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni. Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A befalazott menyasszony szobra a budapesti Tököli út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkély korlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házas pár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várt a férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó leheletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte, halott kedves emlékére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborús események során a Kvassai hidat is felrobbantották a visszavonuló német alakulatok. 1944-től 3 éven át egy ideglenes fahídon juthattak át az erre közlekedők, majd 1946 és 47 között változatlan alakban más hidak roncsanyagainak felhasználásával megtörtént a helyreállítás. Mivel az építkezéshez felhasznált roncsok több helyen is lyukakkal gyengített tartó elemekből álltak, ezért csökkent az átkelő teherbírása. A forgalmat részben ezért, részben pedig a korróziós károk miatt korlátozni kellett a 12 tonnánál nem nehezebb járművekre. Szükségessé vált tehát a csere, ami 2000 nyarára készült el, meglepően rövid idő, mindössze 16 hónap alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tabán ma Budapest egyik legszebb zöld területe, de egyben tragikus események emlékhelye is. Buda, Óbuda és Pest egyesítése után sokáig ez a terület maradt az egyetlen, amelyik meg tudta őrizni a kisvárosi arculatát. De az 1930-as évek modernizáló törekvéseinek idején az itteni házakat lerombolták. 1949-ben Sztálin születésnapi alkalmából pedig az itt magasodó ortodox templomot is elpusztították. A terület ma fás, ligetes, kedves sétahely. Valószínűleg a világháború kitörése miatt maradhatott üresen. A terület beépítésére ugyanis a harcok miatt már nem volt lehetőség. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1787-ben II. József állította fel Budán az első királyi zálogházat. Néhány évvel később Pestre helyezték a Szerb utcába, a volt Klarissa kolostor helyére, majd megépült a Lónyai és a Kinizsi utca sarkán az új központja modern raktárral és árverési termekkel. Általában 10-12%-os kamattal dolgoztak. A zálogház használata nem az értékek elkótyavetyélését jelentette, hanem pénzügyi gyors segélyt. Az intézmény üzletfelei között a legmélyebb nyomor és a könnyelműség egyaránt tetten érhető volt. Helyét 1950-ben a Bizományi Áruház vállalat vette át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat. Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd II. Világháború utáni újjáépítésekor nem volt idő a láncok hagyományos állványról történő szerelésére, mint 1914-ben. Ezért megváltoztatták az építési sorrendet. Először úszódaruk segítségével elhelyezték a merevítő tartót, amit átmenetileg megerősítettek, hogy kibírja a láncok behelyezésével járó többletterhet. A tervezés egyik fő szempontja az volt, hogy a híd gyönyörű harmonikus vonalai megmaradjanak, de az átkelő kielégítse a közlekedési igényeket és megfeleljen az új terhelési előírásoknak is. Az elkészült, megújult, átformált építményt 1949. november 20-án az eredeti híd avatásának 100. évfordulóján adták át a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd a főváros legészakibb hídja, ami Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. A híd a Budapestet elkerülő M0-ás autóút része. Nem hivatalos neve is az M0-ás Északi-Duna hídja, ami áthalad a Szentendrei sziget és a Szentendrei Duna ág felett is. Környezetvédelmi okokból a hídról nem lehet lehajtani a szigetre. Ez az építmény valójában öt híd együttese, melyek közül a legnevezetesebb a Nagy Duna ág felett átívelő 591 méter hosszú hídszerkezet, mely az ország első igazi ferdekábeles hídja. Az átkelőn irányonként két forgalmi sávot alakítottak ki, de találunk rajta gyalogutat, és ezen halad át a nemzetközi Euróveló 6 kerékpárútvonal is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 17. kerülete a Duna balpartján, a főváros keleti részén fekvő városrész. Majd 55 négyzetkilométeres területével Budapest legnagyobb méretű kerülete. 1950. január 1-én jött létre az addig önálló Rákos Csaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr és Rákosliget nagyközségekből, amikor azokat Budapesthez csatolták. Területe szinte teljes egészében dimbes-dombos, a pesti oldal és egyben a pesti síkság legmagasabb pontja. A 241 méteres erdőhegy is itt található. Az egyfőre jutó zöld és erdőterületek szempontjából a második és a 12. kerületek mellett ez a legjobban ellátott fővárosi kerület.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret, tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat. Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyányteret Batthyány Lajos miniszterelnökről nevezték el, az ő szobra is megtalálható itt. A főváros egyik fontos tömegközlekedési csomópontja. A terület a török uralom után újraéledő budai víziváros központjává vált. Az ott tartott országos vásárokról a Felső Vásártér nevet kapta. Az országút, a vásár és a kikötő fontos helyét tette, nem véletlenül került oda a Bécs és Buda közötti gyorskocsik állomása sem. Ezek emlékét őrzi ma is a szomszédos Gyorskocsi utca neve. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tangó az ecseri piac régebbi neve a pesti szlengben. Budapest legnagyobb használtcikk piacának a története már az 1800-as években elkezdődött. Az ócskások kezdetben a városfalon kívüli területet használták piacként, majd ahogy a város nőtt, egyre kijebb költöztek. A piac egy darabig az Andrássy úton, később a mai II. János Pál pápa térhelyén, majd az 50-es években valóban az ecseri úton működött. 1964-ben a József Attila lakótelep építésekor a piacot még távolabb, a Nagykörösi úthoz telepítették. Az árusok ekkor azonban már az ecseri piac nevet is vitték magukkal. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb, egy ideglenes, más néven félállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és Batthyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Batthyány téren emléktábla jelzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszennyezés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat. Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A találóan látóhegyre keresztelt 376 méter magas kilátócsúcson, Snáb nevén Guggerhegyen találjuk a patinás Árpád kilátót. A székely stílusú építményt szinte kizárólag terméskő, fa és természetes kötőanyagok felhasználásával emelték 1929-ben. A mai napig többé-kevésbé eredeti formájában áll, bár 2001-ben komolyabb felújításon esett át. A kilátóból a növényzet és a magasra felkúszó villák miatt ma már nem teljes a panoráma, de még így is lenyűgöző látvány tárul elénk. Jól megfigyelhető a Dunavonala, a hidak, a Gellért-hegy és a Parlament épülete.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.